Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerő.

Nehéz a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó. Kifizettem a számlát,

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Péntektől már nincs szükség az önkéntes energiatakarékosságra. Két részletben kapják az érintett családok az iskola kezdési támogatást. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm-rel nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken eleredt az eső. Ez azonban a paksi atomerőmű teljes visszakapcsolásához nem lesz elegendő. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Visszautasította az élő környezetért felelős miniszter a Fidesz frakció állítását, miszerint Kelemen Ágnes, a tárca vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára szabadságra ment volna a válsághelyzet idején. Gajdos László közösségi oldalán elmondta, hogy az államtitkár nem kezdte meg a tervezett szabadságát, hanem helyette Ausztriába utazott felmérni, mi a helyzet a Duna ottani szakaszán, valamint egyeztetett az osztrák vízügyi főigazgatóval. A tárca vezető hozzátette, hogy a védelmi tanácsban több mint 20 ember, a minisztérium pedig 5-6 vezető hetek óta azon dolgozik, hogy minden rendben legyen az országban. Előzőleg a vízügyi államtitkár elbocsátására szólított fel a Fidesz frakció, mert úgy tudták, hogy a válsághelyzetben Kelemen Ágnes külföldön nyaralt. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásaikat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult.
0: Az időjárásról.
1: Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat záporzivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglin Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatásért gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről, a Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat.
0: Az időjárásról.
1: Mérséklődik a hőség, általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: még megismer.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Vörös Nándi ül a mikrofon mögött, és ez itt a Cegléd hangja az FM 92-tön a Cegléd rádióban. A mai műsorunk kérdése nem más, egy új kérdéssel jövök. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? 0635 92 95-ös kívánság@cegledradio.hu és facebook.com/cegledradio, SMS, e-mail és Facebook elérhetőségek írhatnak nekünk, hogyha volt ilyen történetük. Azért ez a mai kérdés, mert egy ismerősöm, nevezzük mondjuk Rékának, mesélte egy történetet a minap, és megkértem, hogy írja már le nekünk, hogy hogy is volt ez az egész. Fel fogom olvasni, és akkor meglátják, hogy miért volt az az ötletem, hogy legyen ez a témánk. Lássuk Réka üzenetét. Tavaly a születésnapomon besétáltam a közeli partiboltba, levettem a gyertyáimat, majd készültem fizetni, amikor az eladó megjegyezte, hogy milyen célirányos vagyok. Mondtam, hogy az ünnepel csak tudja az életkorát, erre visszakérdezett, hogy aznap van a születésnapom? Amint bolintottam, egyből megkért, hogy várjak, és készített nekem egy gyönyörű lufi virágot, majd boldog szülinapot kívánt. Maga a gesztus is nagyon meghatott, ráadásul nem alakult túl jól a napom, sőt, nem is magamnak kellett vennem a gyertyát, de ez az önzetlen ajándék rengeteget jelentett. Pár napja megláttam ezt az eladót egy közeli boltból, és egyből eszembe jutott az ajándéka. Kapva kaptam a lehetőségen, és vettem ki, két kis csokit, hogy viszonozzam a kedvességét. Odaérve láttam, hogy az ajtó ugyan nyitva, de már kint a zárva tábla, és fel is mostak. Így az ajtóból kérdeztem, hogy zárva vannak-e, mire az úr egyből mondta, hogy nem, még nyitva vannak, menjek nyugodtan, nem baj, hogy felmosott. Nem ismert fel, így mondtam neki, hogy tavaly mennyit jelentett a kedvessége, mert nagyon feldobta az egyébként nem túl jó napomat, szóval szeretném viszonozni, és oda is adtam az édességeket. Az eladó köpni-nyelni nem tudott, annyira elérzékenyült, és mondta, hogy ma pedig neki volt rossz napja, és nagyon köszönöm, hogy gondoltam rá. Sosem tudhatjuk, hogy egy kedves gesztus vagy mondat mennyit jelent valakinek, szóval arra biztatnék mindenkit, hogy ragadja meg a lehetőséget, mert csordultig tölti az ember szívét, ha valakinek esetleg feldobja a napját. Terjesszük a kedvességet, meséljétek el ti is! Ez volt tehát az üzenet, és így közösen Rékával arra gondoltunk, hogy akkor miért is ne lehetne ez a témánk. Tehát a kérdés ma a Cegléd hangjában: van olyan élménye, amely egy idegen emberhez kötődik, és céltalanul, ok nélkül kedves volt önnel, nem kellett volna annak lennie, de mégis, és ez a gesztus valamilyen hatással volt ránk a napunkra, vagy úgy akár az egész életünkre, ki tudja. Én egyébként majd biztos, hogy lesznek üzenetek, amik kapcsán eszembe jutnak történetek, de én alapban is szeretek kedveskedni, hogyha van lehetőségem apróságokkal emberek kedvére tenni, én akkor ezt mindig meg szoktam próbálni. Nevettetni is nagyon szeretek, meg kedveskedni is. Aztán majd biztos lesz olyan történet, ami felidéz bennem valamit, úgyhogy remélem, hogy rengeteg fog érkezni. Még egyszer az elérhetőségek: 0635 92 95-ös, kívánság@cegledradio.hu és facebook.com/cegledradio. Tehát a Cegléd hangja mai kérdése első alkalommal: van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha van kedve, mesélj el nekünk. Néhány zene után érkeznek az önök üzenetei.
2: Cegléd Rádió. 92.5.

0: irány. Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ön, és a mai kérdés nem más. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? 0635 92 92, és már jönnek is az SMS-ek. Már 4 vagy 5 darab is érkezett, úgyhogy ha ilyen tempóban haladunk, akkor nem lesz gond, és igyekszek mindenkit belesűríteni, már is itt van Anna üzenete. Megbuktam egy vizsgámon, hazafelé némán potyogtak a könnyeim a tömegközlekedésen. Velem szembelül néni rám nézett, és azt mondta, semmi nem ér ennyit, kedves. A mai napig melengeti a szívemet, írta tehát nekünk Anna. Kedves is történet, és tényleg a néninek semmi oka nem lett volna kedveskedni, de mégis megtette, és mennyire számít, milyen sokat jelentett. Zoli a következő. Én egy erős szakítás megcsalás utáni szétzsigerelve sírva ültem le hajnalban egy padra, egy parkban félrészegen, és csak a földet néztem, és totál el voltam keseredve, mire hirtelen beékelődött a lábam közé egy kiskutya, és felugrált rám, csóválva és nyalogatta az arcomat. Totál odalettem és megdögönyöztem, kérdeztem még sírva elérzékenyülve, hogy hát te honnan jöttél, de csak szeretgetett tovább, érezte, hogy szükségem van rá, majd hirtelen eliszkolt egy utca irányába. Gondoltam, a gazdi hajnalban éppen áll ki a kocsival vagy valami, és a kutyus csak kirohant picit, és engem látott meg először. De ez annyira feltöltött, ez a fajta napsugár az éjszakában, hogy fel is pattantam a padról, leráztam magam, és nye, ez a pont-pont-pont hölgy nem adott ennyi szeretetet, ki is rángatott a szívbajból, és másnap új emberként ébredtem, bár ennek már 15 éve, de kiskutya, remélem a legjobb életed van. Hát ez is nagyon kedves történet, és igen, a kutyák, meg szerintem az állatok is valahogy egyáltalán képesek, főleg a házi állatok, akik ragaszkodnak hozzánk, képesek megérezni azt, hogyha valami nem kerek, és akkor sokkal erről Tóth Barbi tudna nagyon sokat mesélni. Az ő kutyái azok tényleg ilyenek, hogy megérzik, hogyha valami gond van, és akkor ott vannak körülött, és kétszer annyira figyelnek rá. De elmondható az én körülöttem lévő házi állatokról is, ez párom is azt mondja, hogy tulajdonképpen az ő cicája is mindig valahogy érzi, hogyha közel ér van szüksége, és akkor ott is van a közelben. Zolinak köszönjük szépen ezt a történetet, és nézzünk még egyet. Azt írja nekünk egy N nevezetű hallgató, biztos nem ez a teljes neve, de ennyit akart megosztani velünk, nekünk ez elég. Állatorvos nem kér pénzt, mert nem volt a kutyának végül semmi baja. Autószerelő nem találta meg a hibát a kocsiban, így ő sem kért pénzt. Nyári tábor 7-8 körül lehettem, és valaki ellopta a pénzem, mikor emiatt én nem tudtam vattacukrot venni, mindenki más meg igen, egy random néni vett nekem. Azt mondta egy lány, hogy szép a hajam. És amúgy tényleg, kedves hallgatók, ennyi is elég. Én mindig december környékén érzem azt, hogy az emberekkel még inkább kedvesnek kell lenni, és akkor tényleg akár szaloncukor van a zsebemben, direkt szándékosan felkészülve erre, és az utcán osztogatom. Vagy amit talán el is meséltem adásba, hogy egy pékségben, pont amikor én kerültem sorra, mondta az eladónő, hogy olyan jó lenne, hogyha lenne Indigo, mert ahogy vezetik az eladásokat, akkor nem kéne másolatot készíteni belőle, és legközelebb, mikor arra jártam, vittem egy csomag Indigót, és akkor tudták használni, és annyira feldobta a napját, meg úgy örült, hogy ezt így valaki figyelt rá, és nem volt egy nagy dolog, de az ember megteszi, úgyhogy ez tök jók. Igen, hogyha az állatorvos autószerelő nem kér pénzt, ezek is mindig olyan kellemeset tudnak lenni, mert az ember már úgy számol, hogy ez egy elveszett pénz, és lehet, hogy nem is lett probléma, se a kutyával, se az autóval, vagy nem lett meg a baj, de mégis zsebben nyúlós lesz a dolog, és jól tud esni, hogyha nem. Igen, és mikor egy random ember vesz nekünk valamit, hát az is teljesen leveszi az embert a lábáról, úgyhogy nagyon szépen köszönjük N nevű hallgatónknak és az üzeneteket, és hogyha önnek is van ilyen sztoria, akkor küldje el a 0635 92 92-re. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha igen, küldje el nekünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Folytatjuk a kedves idegenekről szóló adásunkat. Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, én Vörös Nendi vagyok, és nehogy félreértsék, nem azt mondom, hogy menjenek oda idegenekhez és bízzanak meg bárkiben, hanem hogy történnek olyan esetek, amikor egy idegen kedvessége mégis jól esik a számunkra. Tehát a kérdésünk, van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha igen, küldje el a 0635 92 92-re, vagy a kívánságkukac@ceglitradio.hu-ra. Már is itt van Bogi üzenetem, éjszaka volt, és egy céges buli után eléggé becsicsenve pityeredtem el, menthetetlenül a villamoson hazafelé, mert valami srác után sírtam, szó szerint. A körülöttem álló 5-6 ember észrevette, és valamelyik megkérdezte, mi a baj, amit vagy kitaláltak, vagy én mondtam el, már nem emlékszem, de utána egyöntetően vigasztaltak, hogy senki nem ér ennyit. Egyébként teljesen jó dolog. Kicsit más az ellentét a történetnek, mert nem szakítás, hanem pont egy lánykérés után sétáltunk hazafelé a párommal, aki már addigra a mennyasszonyom volt, és ő pedig annyira örült, hogy mindenki ez, aki az utcán szembe jött, odaszaladt. Az egyik hipermarket láncnak a kollégái éppen zártak, és még ott beszélgettek egy kicsit több bejárat előtt, és oda is odarohantunk, teljesen random emberek, nem ismertük őket, és ők is először nagyon meglepődtek, hogy miért szaladunk mi oda, és mégis mi a helyzet, és akkor párom mondja, hogy úristen, eljegyeztek, és akkor főleg a lányok először egyből elkezdtek tapsolni, meg örülni, és akkor megölelgették, meg minden ilyesmi, és gratuláltak, szóval ezek is tök jó dolgok. Az ő estéjüket is feldobtuk, meg hát nekünk is jól esett a gratuláció. Menjünk tovább, kedves hallgatók, van még üzenetünk bőven. Hajni írja, hogy a legabszurdabb élményem egyike, egy hajnali buszra várva egy buli után állok a végállomáson. Kb. 15-16 éves lehettem, odajön hozzám egy hajléktalan, hogy nincs egy kis apróm. Mondtam, hogy ne haragudjon, de nekem is annyi van, amiből épp hogy hazajutok. Erre a legnagyobb meglepetésemre bocsánatot kért, és megkérdezte, hogy biztos van elég a hazaútra, mert ha szükségem lenne rá, szívesen ad pár száz forintot. Az igen, erre én is azt mondom, tényleg abszurd, és miért ne történhetne meg? Mindig nagyon könnyen ítélkezünk, hogyha valaki kéreget vagy hajléktalan, de miért ne lehetne attól jó ember, és még a sajátjából a kevésből is próbál segíteni, hogyha úgy van. Úgyhogy igen, a váratlan meglepetések és az idegenek kedvessége az ilyen dolgokat hozhat ki az emberből. Kami a következő, elmentem állatorvoshoz, gyógyszerért a cicámnak, ami 800 forint lett volna, de nem volt nálam pénztárca, mert tényleg csak beugrottam, és valamiért elfelejtettem betenni a táskába. Ott volt bent a vizsgálóban egy infúziára kötött kiskutya, aki nagyon cefetül nézett ki, és mellette a gazdája ült, aki egyetlen szó nélkül kifizette helyettem az összeget. Én hiába kértem elérhetőséget tőle, nem adta meg, így másnap bevittem 800 forintot a rendelőben, mert sejtettem, hogy kezelésre járnak, és visszaadták neki a pénzt. A lelkiismeretem nem hagyta, hogy tartozzak valakinek, akinek az állata olyan beteg lehetett. Egyébként ez nálam is meg szokott történni, nem az szerencsé, hogy beteg az állat, nyilván ilyen is volt, de többször volt már olyan, hogy az előttem lévő, aki a pénztárnál fizet, az utolsó apróit is odaadja, és akkor kiderül, hogy nem lesz elég az összeg, akkor én nyilván besegítek, főleg, hogyha van nálam idézéles, felesleges pénz, amit nem kell elköltenem, vagy nem kell belőle vennem valamit, akkor én is oda szoktam ezeket adni, meg ami még ugye ma népszerű, hogy rengetegen visznek vissza visszaváltató palackokat, és én sokszor 2-3 palack van nálam, akkor azt odaadom annak, aki éppen dobálja befelé, hogy azzal a 150 forinttal is több legyen neki, vagy nagyon sokszor ajánlom fel jótékonyságra ezt a pénzt, ami beszokott jönni. Jótékonykodni is nagyon jó, egyébként szerintem. Kedves hallgatók, ennek a blokknak is a végére értünk, de ebben az órában lesz még egy, úgyhogy tartsanak velünk, hamarosan néhány zene múlva folytatjuk.

névtelen üzenetküldővel folytatjuk, kedves hallgatók, biztos van neve, de ő nem árult el, úgyhogy én sem találgatok. De a lényeg, hogy a kérdésünk az volt, hogy van olyan élmény, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Erre a kérdésre jött a válasz. Két évvel ezelőtt sajnos el kellett töltsek pár napot az onkológián. Életem legmegrázóbb időszaka volt, de soha nem fogom elfelejteni sem a szobatársaim, se a többi kórteremmel lévő hölgy kedvességét. Egy-két jó szót, vagy azt, hogy csak random a kávégépnél megkérdezték, hogy na Mizu, hogy vagy? A mai napig elérzékenyülök, mert eszembe jut, hogy két borzasztóan menő sorstársam megjegyezte, hogy rettegek az infúziótól, kifigyelték este a nővérkéket, hogy mikor adja be nekem, aztán két kendős fej megjelent az ajtóban vigyorogva, hogy túléltem-e, de talán az egyik legszívmelengetőbb egy olyan néni volt, aki már másodszorra volt benn mellrákkal. Látta a konyhában, hogy nem találom helyem, odalépett és elkezdett mesélni, mintha ismerne ezer éve. A műtét után benézett a szobánk ajtaján, meséltek a többiek, csak hogy visszaértem-e épségben. Soha nem fogom elfelejteni őket. Igen, nagyon kedves történet, és az ember talán még jobban ki van élezve a kedvességre, amikor nehéz helyzetben van. Nem feltétlen egy szakítás, vagy rossz kedv miatt, hanem amikor tényleg komoly a baj, itt az onkológián például elég sokszor az, akkor nagyon jól tud esni, nagyon kis figyelmesség is az embernek, és igen, emberségesnek, embernek lenni. Nagyon szépen köszönjük az üzenetet és az őszinteséget, már is megyünk tovább Gáborral. Nálunk az állatorvos nem kér pénzt azért, hogy elaltassa a halálos beteg állatot. Tudom, drága a szer, eleget vittük el a kutyát, macskát, hogy talán ennyit lenyeljen veszteségként, de na, azért ez mégis emberséges. Igen, azt hiszem, hogy ebben a helyzetben még, amikor az állatot el kell vinni és el kell köszönni tőle, nem a pénzzel foglalkozik az ember, de mégis jól tud esni az ilyen kis apróság is. At is a következő, nem emlékszem rá, csak elmondások alapján tudom, hogy amikor két napos jogsival rendelkező magát halhatatlannak gondoló gyerek az apja kocsijával átcsúszott a sávonba és telibe vert frontálisan, akkor többen is odajöttek segíteni, felhívtam a hozzátartozóimat, betakartak pokróccal, miközben valakinek az autójába átültem, meg elvileg törölgette valaki az arcomra a vért. Ha emlékeznék rá, akkor jól esne, de így is jól esett, amikor elmondták utólag a sztorit. Hát akkor hagyd tegyek én is hozzá most egy történetet. Nekem is volt egy komoly autóbalesetem, vétlen fél voltam, kihajtottak elém szabálytalanul, ráadásul főútvonalra hajtottak ki, szóval elég sebességgel történt, és a árokba csúsztam, a szembe jövő sávba is sodródhattam volna, de én inkább az árok felé próbáltam húzni a kocsit, hogy legalább másoknak ne legyen baja. Ott becsapódtam, és egyébként akkor is, amikor megtörtént a baleset, rengetegen álltak meg, és segítettek nekem. Emlékszem arra is, hogy volt olyan úriember, aki még azt is felajánlotta, hogy ha kell tanúskodni, akkor jönni fog, és végül kellett tanúskodni.

A perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palotta vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz.

komolyan okosítás, hiába van az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy regény csört.

0: Beatles Rádióban.
1: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Péntektől már nincs szükség az önkéntes energiatakarékosságra. Két részletben kapják az érintett családok az iskola kezdési támogatást. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm-rel nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken eleredt az eső. Ez azonban a paksi atomerőmű teljes visszakapcsolásához nem lesz elegendő. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Visszautasította az élő környezetért felelős miniszter a Fidesz frakció állítását, miszerint Kelemen Ágnes, a tárca vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára szabadságra ment volna a válsághelyzet idején. Gajdos László közösségi oldalán elmondta, hogy az államtitkár nem kezdte meg a tervezett szabadságát, hanem helyette Ausztriába utazott felmérni, mi a helyzet a Duna ottani szakaszán, valamint egyeztetett az osztrák vízügyi főigazgatóval. A tárca vezető hozzátette, hogy a védelmi tanácsban több mint 20 ember, a minisztérium pedig 5-6 vezető hetek óta azon dolgozik, hogy minden rendben legyen az országban. Előzőleg a vízügyi államtitkár elbocsátására szólított fel a Fidesz frakció, mert úgy tudták, hogy a válsághelyzetben Kelemen Ágnes külföldön nyaralt. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásaikat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult.
0: Az időjárásról.
1: Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat záporzivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és annak is a második órája. Én továbbra is Vörös Nendi vagyok, és továbbra is úgy néz ki a műsorunk, hogy felteszek egy kérdést, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-95-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címen. Már feltettük a kérdésünket, de elmondom újra, van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk, tehát az ismert elérhetőségekre. Nagyon sokan küldtek üzenetet, és garantáltan meg lesz töltve a második óra is. Nagyon sok eset történik tömegközlekedésen, ilyen lesz a mostani blogban is, de rengeteg más szituáció is volt, már szakítás, betegállat, és hát egészen szívhez szóló lett ez az adás eddig is, és a folytatásban is olyan üzenetekre számítok, amik azért hát megmarkolják az ember szívét. Orsi írja nekünk, hogy egyszer egy srác megpróbált megmenteni a BKK büntetéstől úgy, hogy azt mondta, hogy én vagyok a kísérője, mert valamilyen betegsége volt, amivel utazhatott ő és a kísérője is ingyen. Sajnos az erről szóló igazolványa lejárt, így az ellenőr nem fogadta el, őt futni hagyta, engem viszont nem, de a gesztus azért jól esett. Hát igen, már csak ez is, hogy valaki próbál segíteni. Olyan helyzetben annyira elszoktunk ettől, hogy igen, az ember megjegyzi, és el tudja nekünk küldeni akár ide a műsorba. Olivér egy hosszabb üzenetet küldött e-mailben, asszonyal mentünk motoros túrára, és a motor kipusztult alólunk, megállt az autópályán. Nagyon kevés volt a benzin, már benne, arra gyanakodtunk, később derült ki, hogy ennél nagyobb volt a bajom. Ahogy próbáltuk életre kelteni a szembe irányból egy motoros dudált, még bosszankodtunk is egy kicsit, hogy mit dudál nekünk, mint kiderült, lement az autópályáról, megfordult és átjött hozzánk segíteni. Láttam, mennyire porzik a tank, visszaült, elment kútra, két literes palackot vett, amit kiürített, benzintett bele, fel a pályára fordul, vissza hozzánk, beletölt, motor indul, nem fogadott el semmit érte, csak hogy mi se hagyjunk másokat rohadni az út szélén. Két dolog, a csóka pólója külön tetszett, pap leszek az, hát pont, én nem mondom el, de sokan ismerik ezt a mondást, úgyhogy most nem a rádióbarát, pap leszek az, döndöndöm. Illetve sajnos így sem jutottunk túl messzire, mert a fő baj, hogy a tank alja tele volt festéklemezkékkel, ami a frissen töltött üzemanyagot felkavarta, de a hosszú úton ez végzetesnek bizonyult. Minden esetre nagyon jól esett, hogy valaki az idejét nem sajnálva kisegített egy motoros társát. Ha esetleg hallja, ezúton is küldünk egy képzeletbeli pacsit. Nagyban hozzájárult a nászutunk felejthetetlenségéhez. Ez is remek üzenet, és igen, hát ő nem tehetett arról, hogy más volt a baj. Amit tőle telhető volt, azt megtette, igyekezett segíteni. Nézzük Ildi üzenetét. Júniusban 40 fokban utaztam a héven, akkor voltam 12 hetes terhes, hánytam, már 2 hónapja lassan gyenge voltam. Elájultam a héven a melegtől, egy férfi odajött, már kérdezte is, hogy pánikroham-e, mondtam, hogy nem, terhes vagyok, már vette is ki a vizet a táskából, és odahívott egy hölgyet, hogy segítsen levizezni. Leszállt velem, és megvártam, míg elérem a férjemet telefonon. Nem tudom a nevét, de ő az én mindennapi hősök történetem. Hát igen, ez is nagyon jó, amúgy is nagyon kéne figyelnünk egymásra. És nem is olyan túl régen, elég hidegben, itt Cegléden, a Szabadság téren egy fiatal srác, akire aztán kiderült, hogy hajléktalan, feküdt a Szabadság tér járdáján, és egyszerre léptünk oda egy idős hölgyel, én is oda mentem hozzá, teljesen függetlenül egymástól akartunk neki segíteni, fölültettük egy padra, a néni még vett is neki pogácsát egy közeli pékségben, és beszélgettünk vele egy kicsit, aztán végül is mondta, hogy nem lesz gond, meg a jégpályának a munkálatai akkor még tartottak, és mondták a munkások is, hogy figyelni fognak rá, és hogyha bármi gond van, akkor ők ott lesznek. Úgyhogy nem egy nagy dolog, de többen is összefogtunk, és hát ha legalább abban a pillanatban tudtunk rajta valamennyire segíteni. Kedves hallgatók, a kérdés, van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha igen, küldje el nekünk, hamarosan folytatjuk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Továbbra is jönnek az üzenetek bőséggel, kedves hallgatók, ha ez így megy tovább, akkor lesz ebből a témából egy második rész is hamarosan, de először lássuk azokat, amik eddig érkeztek. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Már is itt van Reni üzenete, két történetet is leír nekem. Egyszer a biciklimmel együtt utaztam Héven, és csak annyira tellett, mielőtt elájultam, hogy megkértem egy apukát, hogy fogja meg a bringám. Utána a következő megálló előtti cukrászda székén tértem magamhoz, ahogy vízzel élesztgettek apuka és egyéb utasok is, és a biciklim is ott van körülöttem. Egyébként most én állok meg, az üzenet nem így folytatódik, de tényleg itt bármi történhetett volna, hogy ott hagyják a lányt, hogy a biciklit lopják el, szóval, de mégis többen is ezek szerint összefogtak, leszálltak vele, és vitték a biciklit is, és aztán segítettek helyrejönni. A másik eset villamoson történt, még épp le tudtam szállni, mielőtt elsötétült a világ, majd egy hajléktalan bácsi aggódására keltem. Hívtam a családom, akiknek jó sok idő volt odaérni, de ő végig ott maradt mellettem, óvatosan kérdezte, hogy terhes lehetek-e, ami akkor 14-15 évesen szóba se jöhetett, de aranyos volt. Végül, mikor megjöttek, anyukám egy doboz cigit és 500 forintot adott neki, azt sem akarta elfogadni. Ez is szép történet, és igen, néha olyan helyről jön a segítség, ahonnan nem számítunk rá. Anita írja nekünk, hogy 31 évvel ezelőtt történt, hogy apu rosszul lett vezetés közben az óbudai rakparton. Megálltunk, kiszállt, aztán összeesett. Jött a mentő, próbálták újraéleszteni, de nem sikerült. Én végignéztem ezt, anyám és a 8 éves öcsém, meg néhány bámészkodó. Már a mentőben ültünk, anyámat éppen nyugtatózták, mi meg öcsémmel gubbasztottunk egymás mellett, és két vagy három fiatal felnőtt, talán egyetemisták, próbáltak nyugtatni minket, hogy minden rendben lesz, tartsunk ki, legyünk erősek. Kicsi voltam, még nem töltöttem be a 12-t, nem is tudtam reagálni, de ez a gesztus tőlük azóta is sokszor eszembe jut, gyakran gondoltam rájuk azóta, remélem jól alakult az életük, talán még emlékeznek ránk. Hát igen, itt nincsen happy end, de mégis ez valahogy megmarad az emberben, hogy a sok rossz, ami történt aznap, abban mégis volt valami pozitívum, és hogy ha nem is tudtak, de megpróbálták a segítséget. X nevű hallgatónk, nyilván nem így hívják, de így írt alá, küldte nekünk a következőt. Külföldön töltöttem a szakmai gyakorlatomat 3 hónapig, de nagyon magányos voltam, és egyre jobban szorongtam. Egyszer telefonáltam a tesómmal hazafele valahonnan, és már egyedül éreztem magam, annyira, hogy elkezdtem sírni. Kb. Mindenki őrültnek nézett, de hirtelen odajött hozzám egy nő, hogy kérek-e egy ölelést. Utána megadta a számát, hogy ha magányosnak érezném magam, akkor menjünk el valahogy, beszélgessünk, vagy írjak neki. Soha ilyen kedves dolgot eddig nem tett velem idegen, nagyon megható és melengető érzés volt. Hát igen, nem csodálkozom. Külföldön aztán tényleg különösen érdekes. Mi Amerikába mentünk ki egy ilyen, hát work and travel program keretében, ami azt jelenti, hogy kiutazunk, de dolgoznunk kell. Medencéknél voltunk lifeguardok egy egész nyáron keresztül 2008-ban, és hát ledobtak minket szinte szó szerint, és hát New Yorkban voltunk, onnan el kellett jutni Washingtonba, mert Washington külterületén voltak a medencék, ahol majd vártak minket dolgozni, és 2-3 percet késett ez a helyközi járat, buszról van szó, és egy színesbőrű hölgy odalépett hozzánk 2 perc késés után, és felajánlotta, hogy odaadja a mobilját, hogyha szeretnénk segítséget hívni, mert bár nem szokott ilyet, de késik a busz. Na most itthon mikor találkozunk ilyennel, hogy bárki idegen odalép és telefont nyújt a kezünkbe, hogy nem akarnánk-e telefonálni valakinek, mert késik a busz. Hihetetlen volt. És ez a mentalitás egyébként ott az egész nyárra kiterjedően megmaradt. Na de, vissza önökhöz, pontosabban vissza a zenékhez, aztán meg újra önökhöz. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önben? Ha igen, küldje el nekünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Több fokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat.
0: Az időjárásról.
1: Mérséklődik a hőség, általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

más lettem, a tükör így ismer, bárcsak

0: Gyakran váratlan helyről érkezik a segítség, ezzel foglalkozik a Ceglét Hangja mai adása. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Már is megyünk tovább, három névtelen üzenet is van előttem, ezeket fogom felolvasni sorban. Külföld. Egy barátnőmmel elmentünk felfedezni az éjszakai életet, nekem első hetem volt ott, nem ismertem a várost. Hazafele barátnőm csak félúti kísért mondván, innen már nincs messze nekem, aha, nekem borzalmas a tájékozódó képességem, a telefonom pedig kikapcsolt. Majd két órát keringtem, mire kb. Sírva mentem be egy benzinkútra leülni, meg inni egy pohár vizet. Két kutas egyből odajött, hogy mi a baj, pont betért két rendőr is. Az egyik kutas felhívta a párom, a másik szólt a rendőröknek, akik ismerték a környéket, ahol laktam, és szó nélkül hazavittek, miután beszéltem a párommal. Nagyon jól esett, rettenetesen hálás voltam, hazafele már örömömben sírtam, hogy mennyire rendesek voltak velem. Tényleg nagyon jó történet. És igen, bár ezzel is óvatosan kell, hogy kikben bízunk meg, de hogyha a rendőrség is ott volt, ott azért már megnyugodhat az ember. Gimiben 10. mentem, mindenkinek volt már baráti társasága, én meg a spektrumon voltam, rossz családi háttérrel. Rögtön én lettem a célpont, és mindenki hát cseszegetett, mondjuk úgy, durván 12. év végéig, vagy mások figyelembe se vettek. Tanárokra, szüleimre nem lehetett számítani. Elmentünk egy órán a parkba, tavaszi szünet előtt, ott elkezdtek csúfolni, meg beszólogatni, hogy fogyatékos vagy, és hasonlók. A tanárt csak az zavarta, hogy nem tudja normálisan tartani az órát emiatt. Elhúzódtam legszélre és leghátra, amikor sétáltunk vissza. Odalépett mellém egy 40-es nő, és végig sétált velem 15 percen át az iskoláig, és végig beszélte nekem az utat, hogy nem ezt érdemlem, semmi baj nincs velem. Aztán megkérdezte, hogy innék-e vele egy teát, de annyira nem tudtam kezelni a helyzetet, hogy nemet mondtam. Ő volt az első, aki valaha azt mondta, hogy nincs semmi baj velem, azóta is bánt, hogy nemet mondtam, és nem tudom ezt elmondani neki. Ne bántson szerintem, hogy nemet mondtál, azért azzal is óvatosan kell, bármilyen kedves is valaki, hogy elmenjünk vele csak úgy külön. Minden esetben nagyon jó fej volt, hogy próbált segíteni, és tényleg nincs baj veled, majd akik felfedezik az értékeidet, azok meg is fogják érdemelni, hogy felfedezzék, és velük majd jóba leszel, akivel meg csak a bullying megy, meg csúfolnak, hát azokkal nem kell foglalkozni. Nem könnyű ezt átvészelni, mindenki szerintem átmegy ilyen szakaszon, de minden esetre kitartás, és igenis biztos, hogy értékes vagy. Egyszer elaludtam az utolsó buszon, és a végállomáson ébredtem egy teljesen más településen, és a buszsofőr hazavitt az autójával, és mikor elköszöntem, kezet fogott velem, és azt mondta, legjobbakat. Párszor még találkoztam vele, amikor busszal mentem, és mindig kezet fogtunk, és a legjobbakat kívánt. Pár éve már nem láttam, de megjegyeztem ezt az embert egy életre, az biztos. Ez is nagyon jó dolog egyébként, amikor nem feltétlen csak a munkáját végzi, de azt is kedvesen csinálja valaki, az is fel tudja dobni a napját. Egy egyszerű pénztáros is, hogyha mosolygósabb vagy beszélget egy pár szót az emberrel, az ő napját is jobbá teszi az, hogyha úgy áll az emberekhez, és higgy el, hogy ők is, az emberek is úgy fognak hozzáállni. Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatók, még mindig van egy blokkunk, de már most látom, hogy nem fog mindenki beleférni, úgyhogy aki esetleg nem fér bele, az legyen türelmes, mert néhány nap múlva visszatér majd ez a téma, de most még jön egy blokk, tartsanak velünk.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5.

0: kérdésünk, volt olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Volt, írja a válaszadó, koliból mentem haza egyik tanévem végén, a busz a központban rakott le, csak nagy csomagjaim voltak, kint ahol lakom nem állhat meg. Szóval megpróbáltam valahogy hazaszenvedni, félúton vagyok, arra járt egy rendőr autó, kiszóltak belőle a biztos urak, hogy kell a segítség. Eleinte visszakoztam, mondván, hogy jobb dolgok is van, biztos, de végül belementem. Muterék persze szívbajt kaptak, amikor a rendőrkocsi megállt a ház előtt, aztán elmagyaráztam, hogy nincs semmi baj, csak hogy máshogy macerást lett volna hazavinni a sportáskát meg a cuccokat, ami csurig volt tömve, nagyjából 20 kilós lehetett, amit én 15 évesen annyira nem bírtam el, aztán jót nevettünk az egészen. Hát meg igen, ez is nagyon kedves dolog, szolgálunk és védünk, ez a rendőrségnek valahol a dolga, de mégsem szokott ilyen történni, és ezért különösen szívet melengető a történet. Karácsony előtt 2 nappal sétáltattam a kutyámat, szemből jött egy család, kisfiú elkezdett futni felénk, gondoltam csak a szokásos és a kutyust szeretni megsimogatni, de nem. Megállt előttem és azt mondta, boldog karácsony néni, pucit is kaptam és adtam. Boglárka írta ezt nekünk, és nagyon kedves a történet, nagyon szépen köszönjük. Én is szeretem karácsony környékén a boldog karácsonyt, vagy új évkor a boldog új évet mondani az utcán random embereknek, nagyon jól szokott esni nekik is, és nekem is, hogyha visszakapom. A minap az egyik üzletben valamiért a rendes kasszához álltam be, gondoltam is, hogy de jó lenne, ha nem lenne, ha lenne nálam kupon, majd egyszer csak az előttem álló férfi a kezembe nyomott pár kupont. Neki csak egy kellett, és még pont drága dolgokat vettem, így egy csomót spóroltam vele. Vettem neki egy csokit, a pénztáros megengedte, hogy gyorsan utána rohanjak vele, anélkül, hogy akkor kifizettem volna, amiket vettem. Ez is amúgy nagyon jó fej, hogy a pénztáros megengedte, az is, hogy kaptál kupont, de olyan is történt velem nemrég, az egyik áruház láncnál volt karácsonyi szakácskönyv, és megkérdeztem, a sorban állva, karácsony utáni napon volt ez, azt hiszem 27-én, megkérdeztem, hogy mennyi pontom van, hogy mikor gyűlik ki a szakácskönyv, és mondta a hölgy, hogy hát sajnos nekem még azért kell valamennyi, és ezt meghallották a mögöttem sorba állók, és mondták, hogy nekik viszont már régen kigyűlt, úgyhogy ha megvárom őket, hogy fizessenek, akkor ajándékba megkapom a könyvet. És tényleg megkaptam a szakácskönyvet, nekem nem volt elég pontom, hallották, hogy erről beszélgetek, önzetlen kedvesség, és hát nagyon jól jött ki a történet. Aztán még egy ilyen sztori eszembe jutott, az is egy áruházláncban történt, talán ki tudják majd találni, hogy melyikben. Mi is a párommal beálltunk abba a sorba, ahol nem az ön kiszolgáló kassza van, hanem rendes fizetős, mert valamit akartunk kérdezni a pénztárostól, aki egy úriember volt, egy hát 50 körüli úriember, de vidám mosolygós, és nagyon kedvesen kezelt minket, meg már az előttünk lévőket is, és elejtettem ezt a poént, hogy hát igen, mi vagyunk itt a szerelmes pár. És hát, mivel az üzletneve elhangzott ebben a mondatban, ő ezzel nagyon jót kacagott, és úgy látom, hogy feldobtuk a napját, és hát ő is a miénket. Szóval ez így kölcsönösen tud működni, az emberek legyenek kedvesek egymással, mert amit adunk, az majd valahogy vissza is fog jönni. Kedves hallgatók, biztos, hogy folytatjuk ezt a témát, nagyon szívet melengető volt, remélem önöknek is tetszett, és köszönöm szépen a rengeteg üzenetet. Holnap egy másik témával jövünk, de ezt a témát is folytatjuk hamarosan. Vörös Nándi köszöni megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötvítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. A mikrofonnál Süveges András, itt a 92-tön mindjárt indul a jó reggel Cegléd, már is mutatom, hogy mivel. Ez a közös ismerő szól, azonnal a hírek után tartsanak velem. Még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok, meg már most remek hétvégét.
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Enyhül a forróság, mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Ismét megjelent a hantavírus. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztó csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, hogy közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégihez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, ezt írta a belügyminiszter közösségi oldalán. Pósfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, míg a tanév kezdet előtt a második 50.000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Hivatalos látogatásra Szerbiába látogat az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijnek ez az első útja a hagyományosan orosz barát országba a háború kezdete óta. Szombaton Alekszandr Vučić szerb elnökkel Ukrajna és Szerbia európai integrációjáról, valamint a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Ismét megjelent a hantavírus, ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki a hantavírus járvány, az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Enyedi Ildikó alkotását, a Csendes barátot is jelölték a Nemzetközi Filmkritikusok díjára. A 80 ország filmes szakembere által odaítélt díjat a jövő hónapban megrendezendő San Sebastiani Filmfesztiválon adják át. A Csendes barátot eddig több mint 50.000-en látták a hazai mozikban. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A fesztivál keretében hétfőn ünneplik a Dalköltészet napját, melynek idén Bereményi Géza életműve áll a középpontjában.
3: Az időjárásról.
7: Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz a hétvégén. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik a zivatarokat, erős, viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Mikrofonból. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és további jó rádiózást. A jó reggelt Cegléd azonnal folytatódik dalokkal. Ja, és nem mellesleg augusztus 7-e péntek van, ezzel a nappal is foglalkozunk kicsit később. Megjönnek a megszokott reggeli rovatok, fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle, a csillagok üzenetei, és egy beszélgetés a jól megszokott módon. Tartsanak velünk!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előre láthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, a közös ismerősökkel hamarosan folytatjuk, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az észak-észak-keleti, nyugaton, észak-nyugaton pedig a déli-délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra több felé felfrissül a levegő, majd délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
1: Jó reggelt, Cegli!

0: kedves hallgatók, hamarosan visszatérek a dalokkal, előtte azonban itt a Jó reggelt Ceglédben jönnek a legfrissebb információk, maradjanak velem!
1: Ceglét Rádió. Hírek a Ceglét Rádióban.
2: Enyhül a forróság. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Ismét megjelent a hantavírus. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztó csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, hogy közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégihez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, ezt írta a belügyminiszter közösségi oldalán. Pósfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, míg a tanév kezdet előtt a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Hivatalos látogatásra Szerbiába látogat az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijnek ez az első útja a hagyományosan orosz barát országba a háború kezdete óta. Szombaton Alekszandar Vučić szerb elnökkel Ukrajna és Szerbia európai integrációjáról, valamint a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Ismét megjelent a hantavírus. Ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki a hantavírus járvány. Az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Enyedi Ildikó alkotását, a Csendes barátot is jelölték a Nemzetközi Filmkritikusok díjára. A 80 ország filmes szakembere által odaítélt díjat a jövő hónapban megrendezendő San Sebastiani Filmfesztiválon adják át. A Csendes barátot eddig több mint 50 000-en látták a hazai mozikban. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A fesztivál keretében hétfőn ünneplik a Dalköltészet napját, melynek idén Bereményi Géza életműve áll a középpontjában.
1: Az időjárásról.
2: Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz a hétvégén. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik a zivatarokat, erős, viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk dalokkal. Érkezik többek közt Rihanna, itt lesz velünk Rúzsa Magdi, Katy Perry, Dr. Béres és még sokan mások. Meg programokat is ajánlok, füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rokkó opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak, a

0: minden elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a Jó reggelt Szegléd második 60 perce. A csodálatos Taylor Swift énekel majd a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A Jó reggelt Szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
4: A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Enyhül a forróság, mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Az ukrán elnök Szerbiában tárgyal. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztó csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, hogy közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégihez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, ezt írta a belügyminiszter közösségi oldalán. Pósfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, míg a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Hivatalos látogatásra Szerbiába látogat az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijnek ez az első útja a hagyományosan orosz barát országba a háború kezdete óta. Szombaton Alekszandr Vučić szerb elnökkel Ukrajna és Szerbia európai integrációjáról, valamint a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Ismét megjelent a hantavírus, ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki a hantavírus járvány, az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Enyedi Ildikó alkotását, a Csendes barátot is jelölték a Nemzetközi Filmkritikusok díjára. A 80 ország filmes szakembere által odaítélt díjat a jövő hónapban megrendezendő San Sebastiani Filmfesztiválon adják át. A Csendes barátot eddig több mint 50 ezeren látták a hazai mozikban. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A fesztivál keretében hétfőn ünneplik a Dalköltészet napját, melynek idén Bereményi Géza életműve áll a középpontjában.
3: Az időjárásról.
7: Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz a hétvégén. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik a zivatarokat, erős, viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg már most remek hétvégét. A jó reggelt ceglédet azonnal folytatjuk a ceglédiek kedvenc dalaival, nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével. Maradjanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: These beautiful things that are.
1: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
2: Kedves hallgatók, már is a lapszemlével folytatjuk egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. A gyilkossági nyomozó is csak ember, míg akkor is, ha nap mint nap térdig gázol az embertelenségben. A Bors a közelgő visszatérése kapcsán beszélgetett az egykori sztárnyomozóval. Doszpot Péter néhány szakmai titkot is elárult a világról, amit egy földi alandó csak a krimik világának gyakran torzító tükrén keresztül ismerhet. Elképzelni is szívderítő, hogy Doszpot Péter egykori gyilkossági nyomozó neve alatt álmáig összerezzenek azok a gyilkosok, akiket ő maga kapott el azzal, hogy a kihallgatások során csapdába csalt, a sarokba szorította, majd vallomásra bírta őket. A TV2-n hamarosan induló új True Crime műsorban a lezárt aktákban állandó szakértőként visszatérő sztárzsarút kérdezte a Bors múltba vesző megoldatlan ügyekről, a zsaró ösztönről, és mint ahogy a címből már kiderült, mármint a műsor címéből, a kihallgatások során kialakulható rabló pandúr szimpátiáról is. Hosszú pályafutása során találkozott olyan elkövetővel, akiről az első pillanatban tudta, hogy hazudik, ezt kérdezte a Bors. Természetesen válaszolja Doszpot Péter, bár a tanult technikák egészen nehezen alkalmazhatók. Ilyenkor nagyon fontos a gyakorlat. Ha valamivel, akkor azzal emelkedtem ki a kollégáim közül, hogy nagyon sok kihallgatáson vettem részt, megfigyelőként és kihallgatásvezetőként is. Az emberben pedig egy idő után kialakul egyfajta ösztön is, persze, sosem lehetem 100%-osan biztos az első ítéletemben, de azért a legtöbb esetben éreztem, ha a kihallgatott hazudott. Több száz ügyem volt, és nehéz lenne közülük kiemelnem egyet, amelyiknél ténylegesen szinte már a tettes gesztusaiból tudtam, hogy ő az elkövető. Vannak olyan döglött akták a praxisában, melyeket szívesen újra nyitnak, kérdezi a Bors újságírója. Erre azt válaszolta Doszpot Péter, több olyan akta is van, melyeket nagyon szívesen újra nyitnék. Nem azért, mert biztos vagyok a gyilkos kilétében, hanem mert olyan a hátterük, ami miatt jó lenne felderíteni őket. Említhetnék olyan családon belüli gyilkosságot, aminél nem találtuk meg mondjuk 30 éve az elkövetőt. Ezek az ügyek üres helyeket hagytak a fejemben, és jó lenne ezeket a helyeket kitölteni az igazsággal. Persze ezek az ügyek nem járnak napi szinten a fejemben, de most, hogy rákérdezett, bevillant pár döglött akta. Külföldi nagy, megoldatlan ügyek nem foglalkoztatnak, mert Magyarországon is akad bőven olyan megoldatlan gyilkosság, amivel foglalkozni kellene vagy lehetne. Természetesen hajt a szakmai kíváncsiság, és akadnak ügyek, melyeket alapvetően találok izgalmas kihívásnak, de ezeknek nem járok utána a mélységeiben. Hogy miket mondott még Doszpot Péter, ez kiderül a borsonline.hu oldalról.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2020 26. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: Kedves hallgatók, a nemzetisport.hu oldalra folytatjuk a lapszemlét. Vitális Milán gyerekként érkezett, bajnokként távozik. A görög bajnok Athén a lap szombati információjának megfelelően csütörtök délelőtt bejelentette, hogy átigazolta Vitális Milánt az Eto FC-től. Nyilván labdarúgásról van szó. Mohai Dominik háttéranyagát olvashatják a portálon és az újságban is. Korbu Máriusz azt nyilatkozta, élmény lenne Mohamed Salah ellen játszani. A Ferencváros Gornyik Strapzsa elleni győztes gólt szerző középpályása szerint egy gólos előny értékes, de Lengyelországban pokoli a nehéz visszavágóvár a csapatra. Borbala Bence interjúját olvashatják tehát a játékossal, a sportoldalon és az újságban is. Pap Kristófnak időutazás is lesz a Honvéd elleni meccs. 11 évvel ezelőtt a Budapest Honvéd ellen mutatkozott be az élvonalban Pap Kristóf, aki azóta is a Paks futballistája, és biztos benne csapata jól reagál a hétfői zalaegerszegi vereségre. Zombori András írását olvashatják ez ügyben a portálon. A medencés versenyeket hétfőtől vasárnapig rendezik meg Szentdöniben. Sós Csaba kapitány konkrét célokat nem fogalmazott meg, ám azért érmekről, sőt aranyérmekről tett említést. A szakemberrel Kovács Erika beszélgetett. 11 futam ment le a Forma 1-es idényből, így eljött az ideje, hogy összegyűjtsük, fogalmaz így a portál, az évad első felének kik a nagy nyertesei, valamint vesztesei. 5-5 pilótát vagy csapatot emelt ki a Nemzeti Sport mindkét kategóriában. Beke Zsombor összeállítását olvashatják a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bérelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt, Ceglid! Reklámok után folytatódik a legfrissebb információkkal, utána meg a közös ismerősökkel. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
6: Enyhül a forróság. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Az ukrán elnök Szerbiában tárgyal. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztó csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, hogy közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégihez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, ezt írta a belügyminiszter közösségi oldalán. Pósfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, míg a tanév kezdet előtt a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Hivatalos látogatásra Szerbiába látogat az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijnek ez az első útja a hagyományosan orosz barát országba a háború kezdete óta. Szombaton Alekszandr Vučić szerb elnökkel Ukrajna és Szerbia európai integrációjáról, valamint a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Ismét megjelent a Hanta vírus, ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki a Hanta vírus járvány. Az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Enyedi Ildikó alkotását, a Csendes barátot is jelölték a Nemzetközi Filmkritikusok díjára. A 80 ország filmes szakembere által odaítélt díjat a jövő hónapban megrendezendő San Sebastiani Filmfesztiválon adják át. A Csendes barátot eddig több mint 50 000-en látták a hazai mozikban. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A fesztivál keretében hétfőn ünneplik a Dalköltészet napját, melynek idén Bereményi Géza életműve áll a középpontjában.
2: Az időjárásról.
6: Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz a hétvégén. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik a zivatarokat, erős, viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Így lesz ez egészen 18 óráig. Most folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, hamarosan programokat ajánlok, és szólok az időjárásról is. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rokkó opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

kedves hallgatók, a közös ismerősökkel hamarosan folytatjuk, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti hazánk területét. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között.

0: Közben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az észak-észak-keleti, nyugaton, észak-nyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra több felé felfrissül a levegő, majd délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon több felé élénk lesz a légmozgás. Országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, mivel indul a Jó reggelt Szeged, harmadik 60 perce. A hírek után azon a játszom Bibi Rex a felvételét, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Jó reggelt Szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa. Gabainé Optika.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
9: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
10: Na, milyen volt a nyaralás?
11: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
8: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz. Akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Enyhül a forróság. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről, míg az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott. Közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Dunavíz szintje. A hétvégéhez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. A Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja holnap szavaz az államfő jelöltjéről. A kiválasztás még folyamatban van, a cél, hogy a képviselők több lehetőség közül választhassanak. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Súlyog Tamás tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Zárva tart az országos Széchenyi könyvtár ma és holnap a hőség miatt. Az intézmény szolgáltatásai ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek. Legközelebb kedden a nyári nyitvatartás szerint várják az olvasókat. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt Alekszandra Szofronievics szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését.
3: Az időjárásról.
12: A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leállósávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádiójából. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mitőbb bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg már most zseniális hétvégét. Folytatjuk a jó reggelt Ceglédet, a Ceglédje kedvenc dalaival, nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is tartsanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A csillagok üzeneteivel folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Csak aztán nehogy megbánd, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma féltékenységet érezhetsz, ami lehet szakmai, de lehet magánélet is, és ez bizonytalanságot, talán félelmet is kelt benned. Ha azonban logikusan végig gondolsz mindent, akkor érezned kell, hogy mindenre semmi okot. Helyzeted stabil és megingathatatlan. Nincs olyan, aki ebből most kibillentsen, persze résen lenni azért soha nem árt, nem igaz? Bika, ma valaki szeretné fürkészni a titkodat, vagy olyasmit szeretne megtudni tőled, ami nem rátartozik, és ennek érdekében hízelgéssel próbál téged manipulálni. Légy résen, és ne hagyd, hogy elcsábítson szavaival, és közben olyasmi is kicsúszson a szádon, amit később esetleg alaposan megbánnál. Ikrek, ma akkor választasz okosan, ha a saját feladatodat, saját érdekeidet tartod szem előtt egy ügyben. Légy bármilyen jó szívű és segítőkész, vannak helyzetek, amikor nem ez az okos hozzáállás, és ez a mai most ilyen lehet. Később mindenki be fogja látni, hogy nem tehettél mást. Rák, ma valaki a saját gondjával, bajával fordul hozzá tanácsért, meghallgatásért, és te valószínűleg a rendelkezésére is fogsz állni. Közben pedig, ha befelé is jól figyelsz, megtudhatsz valamit önmagadról is. Olyasmit, amely jól fog szolgálni téged a közeljövőben. Oroszlán, vannak terveid, melyeket most a külső körülmények blokkolnak, és te, ahogy ilyenkor mindenki, hajlamos vagy azt hinni, hogy ez talán örökké így fog maradni. Felesleges ezen aggódnod, mert nem ez fog történni. Hamarosan eljön az a nap, amikor a kapott jó hír valóban az lesz, amit olyan nagyon vársz. Hamarabb, mint azt ma még hiszed. Szűz, ma egy hívás vagy egy hír érkezhet olyan pénzügyi folyamatokról, melyek talán negatívan érintenek téged. Ha nem tudsz mindezen változtatni, neked kell változnod. Nézd meg, mi az, amivel minimalizálhatod a károkat, és azt is, nem lehet-e valahogyan a hasznodra fordítani az eseményeket. Lehet, hogy meg fogsz lepődni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglid!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
6: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma elkerülhetsz egy kellemetlen szituációt, melynek alapja egy félreértés, vagy féltékenység lehetsz, ha megfelelően kommunikálsz és dokumentálsz mindent, amit cselekszel. Könnye lehet ugyanis, hogy valaki, aki közel áll hozzád, meg szeretne tudni valamit, és egy rossz válasz veszedelmes lehet. Skorpió, néha a körülmények és a saját kényelmünk óvása rákényszerít bennünket arra, hogy elengedjünk dolgokat. Ma például azt érezheted, hogy soha nem keveredsz ki a feladataid, vállalásaid közül, így talán okos dolog lenne meghozni egy ilyen döntést. Ne várd meg, amíg már hibát hibára halmozol, tedd meg mielőbb. Nyilas, ma körülted felcsaphatnak az indulatok, és még ha te nem is vagy érintett mindebben, csak nagyon nehezen tudod majd kivonni magadat a feszült hangulatból, ha közelben vagy. Menekülj hát minél messzebb a vita góc pontjától, és várj valahol tisztes távolságban, amíg elhallgatnak a fegyverek. Bak, ma frusztráció és feszültség jellemezheti a napodat, mivel egy családtagoddal vagy egy hozzád közel állóval ellentétve vélemény különbségbe keveredhetsz. Tőled is függ azonban, hogy mindez hova vezet, mert egy ponton el kell döntened, hogy mennyire fontos számodra, hogy ebben az ügyben igazad legyen. Vízöntő. Majd telefon vagy egy beszélgetés során valaki olyasmit vághat a fejedhez, melyet igazságtalannak, méltatlannak érzel, itt könnyen válhat feszülté ez a beszélgetés. Komoly az esély annak is, hogy ez egy időre eltávolít benneteket egymástól a másik féllel. Lehet, hogy jobb is ez így, hiszen ezen idő alatt mindenkinek lesz ideje átgondolnia néhány dolgot. És végül halad. Majd kérdése nem érkezik kielégítő és megnyugtató válasz, ami ellenérzéseket táplálhat benned valaki iránt. A megérzéseid azonban most segíthetnek abban, hogy még egy esetleges hátsó szándékot is kideríts, vedd hát figyelembe, mi az, amit diktál és használd fel a döntésedben. Majd titkot is felderíthetsz, ha jól figyelsz a jelekre magad körül. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: információkkal folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-t, ön a Cegléd Rádióban, utána visszatérek a ceglédiek kedvenc dalaival. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Enyhül a forróság. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről, míg az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott: közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. A Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja holnap szavaz az államfő jelöltjéről. A kiválasztás még folyamatban van, a cél, hogy a képviselők több lehetőség közül választhassanak. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Sulyog Tamás tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Zárva tart az országos Széchenyi könyvtár ma és holnap a hőség miatt. Az intézmény szolgáltatásai ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek. Legközelebb kedden a nyári nyitvatartás szerint várják az olvasókat. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt Alekszandr Szofronievics szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését.
1: Az időjárásról.
2: A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána érkezik majd Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Náni, most meg a reklámok, majd a felvételek, programajánló és időjárás jelentés. Tartsanak velem ezért is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Léna Bistro, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistro egyedi hangulatát. Léna Bistro, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
2: Reklámot hallottak.
9: Jó reggelt,
2: Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió.

közös ismerősökkel hamarosan folytatjuk, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az észak-észak-keleti, nyugaton, észak-nyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra több felé felfrissül a levegő, majd délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon több felé élénk lesz a légmozgás. Országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.

0: látom, kedves hallgatók, mivel indul a mai Jó reggelt Szeged utolsó egy óra osztálya. Az én nagy kedvencem énekel hamarosan, a címe a dalnak, melyet előad Man I Need, az ő neve pedig Olivia Dean. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a design életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni. Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
4: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Enyhül a forróság, kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. Ma és holnap zárva tart az országos Széchenyi könyvtár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott. Közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Dunavíz szintje. A hétvégéhez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. A Tiszapárt parlamenti képviselőcsoportja holnap szavaz az államfő jelöltjéről. A kiválasztás még folyamatban van, a cél, hogy a képviselők több lehetőség közül választhassanak. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Sulyog Tamás tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50.000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Zárva tart az országos Széchenyi könyvtár ma és holnap a hőség miatt. Az intézmény szolgáltatásai ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek. Legközelebb kedden a nyári nyitvatartás szerint várják az olvasókat. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt Alekszandra Szofronievics szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését.
3: Az időjárásról.
8: A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig szokás szerint egy beszélgetéssel. Mindjárt kiderül, mi a téma, tartsanak velünk.
0: Jó reggelt, Ceglét!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. 10. Street Food Fesztivál Albert Hirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Hirsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Morris Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is folytatjuk egy beszélgetéssel. Azonnal kiderül, mi a téma, a riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
5: Kedves hallgatók, nemrégiben beszélgettünk Détári Lukács Ágival a Kossuth Művelődési Központ által rendezett sok-sok programról. Ezek közül emelünk most ki néhányat, hiszen azt hiszem, hogy érdemes lesz odafigyelni, különösen azoknak, akik szeretnek különféle pályázatokon részt venni. Nagy szeretettel köszöntelek, Ági, itt a stúdióban. Szervusz!
6: Szerbusz, és én is köszöntöm a hallgatókat.
5: Te sütöttél már kenyeret életedben?
6: Igen, igen. Én is az a kör vagyok, akik a Szabja Péket követték a Covid idején, amikor ugye online tanította az országot a kenyérsütésre, és én is nevelgettem a kovászomat otthon.
5: Jaj, de jó.
6: Etetgettem, és hát nagyon akkoriban az ő receptjeit minden nap azt sütöttem, és akkor ebben volt kenyér is, kakaós csiga is, perec, mindenféle jó finomság. Bégel és kovászos kenyeret is sütöttem, és egy nagyon, nagyon szép élmény, amikor így a kis, ugye először próbálod ugye egyáltalán ez az élmény, hogy te kenyeret tudsz a kezed közül
5: van,
6: kiadni.
5: Más íze van egyből, ugye?
6: És, hát az íze is más, meg az, hogy te alkotsz egy olyan csodát, ami előtte nem is tudtál, hogy te tudsz ilyet. Na azóta kiflisütésben is, meg egyebekben kenyeret azt kevésbé, miután nagyon jó pékségek vannak a városban.
5: Hál' Istennek, igen.
6: Így gyakorlatilag én ezt így letettem, és a kovászom sem ilyen már sajnos, de tudom sokakról, hogy otthon folytatják, sütik a kenyeret. Ugye van, aki abból, hogy megszerette ezt a saját sütésű kenyerét.
5: Persze.
6: Van, aki meg olyanoknál fogva, hogy valami érzékenysége van, és neki speciális étrendje van. Igen.
5: No, hát egy szomorúság van ebben, hogy azon a kenyérsütő versenyen te nem indulhatsz most,
6: igen.
5: Amiről most először beszélni fogunk, hiszen a Művelődési Központ egy kenyérsütő versenyt hirdetett az Én Kenyerem címmel. Ez természetesen az új kenyér ünnepéhez, augusztus 20-ához kötődik.
6: Így
5: hát
6: van.
5: Olyannyira, hogy egészen egy nappal előtte, augusztus 19-én még lehet jelentkezni erre a versenyre. Akik tehát vagy most próbálnák ki magukat először, vagy már rutinosabb kenyérsütők egyaránt jelentkezhetnek, hiszen van többféle kategória is, ugye?
6: Így van. Ugye magát az ötletet ezt már dédelgettem egy ideje, hogy így az új kenyér ünnepéhez az elmúlt 6 évben jött ez a kenyérsütő szokása a lakosság körében, hogy hirdessünk egy amatőr kenyérsütő versenyt, és ugye hát ebbe is, ahogy mondtam, ugye van a hagyományos, és van, aki valamiért reform kenyeret süt, vagy
5: igen.
6: Amiatt, hogy diétázik, vagy speciális étrendje van, vagy egyáltalán neki az jobban,
5: szeret,
6: jobban tetszik, vagy így van, kísérletezik ízekkel, színezőanyagokkal, természetes színezőanyagokkal, és akkor így már első nekifutásra is 2 kategóriát hirdettünk, ugye a hagyományos kovászos kenyér kategóriát, és a reform kenyér kategóriát, ami ugye egyed ízesítése, vagy különleges technikával készül.
5: Nagyon jó.
6: Egy versenyző ugye mind a 2 kategóriába is indulhat, ugye ezt tapasztaljuk
5: ez
6: a Laska főzőversenyen, hogy egy csapat a szeret többféle kategóriában indulni.
5: Igen.
6: És gyakorlatilag egy darab szabadon választott méretű kenyérrel lehet nevezni, és ahogy írtuk is, ugye 19-én még lehet nevezni erre a versenyre, ugye 20-án az ünnepen kell a Művelődési Központba behozni.
5: Hát nyilván friss legyen az a kenyér. Persze, igen, ez fontos. Kik fognak zsűrizni?
6: Erre megkértünk ugye pékeket, mert hát ugye itt laikus nem tud.
5: Hát persze.
6: Azért úgy kóstolni, illetve tud szubjektív alapon, hogy az ízlik neki vagy nem, de felkértünk pékeket, úgyhogy Nóri tavaly a kis kenyérsütő programjával jött ki, ugye tavaly azt találtam ki, hogy a gyerekeknek csináljunk egy mini kenyérsütődét a szabadságtéren, tavaly abba volt partner, most pedig abba kértük föl, Randus Tanófer Nóráról beszélek, ugye a Kovász Műhely vezetőjéről, hogy jöjjön zsűrizni a kenyereket, ugye a többi pékkel is kapcsolatban vagyunk, csak van, aki éppen szabadságol, vagy éppen elutazik, és lesz még Nagykörösről, van még egy pék, most önnek nem tudom a nevét, elnézést, úgyhogy 3-tagú zsűri lesz, aki ezeket a kenyereket
5: nagyon
6: értékelni fogja. És most tartunk egy ilyen 8 kenyérnél, ahogy tudom, a mára jelentkezők alapján, akik már beregisztráltak, de még várunk természetesen jelentkezőket, és az előtérbe lesz ennek a kenyér zsűrizése, tehát 11 órakor, amikor érkezik az ünnepre a közönség, akkor ezeket a szép kenyereket fogja majd látni az előtérben.
5: Fú, de jó. Ezek tényleg friss, igazi, jó kis kenyerek lesznek. Biztos, hogy a zsűri is nagyon fogja élvezni. Az egyszerű honpolgárok is megkóstolhatják majd azért ezeket?
6: Általában mindig úgy van, minden egyes ilyen versenyen, amit hirdettünk, hogy a jelentkezők ott hagyják, vagy teljes egészében, vagy részén a zsűrizett süteményeiket, vagy ételeiket, és akkor természetesen a laikusok is megkóstolhatják ott az ünnepség végén. De hát ugye mi is készülünk természetesen a kenyér szentelése, és mindig helyi sütésű kenyeret választunk ehhez a ceremóniához, úgyhogy abból mindenféleképpen fognak, de én azért úgy ismerem a jelentkezőket, hogy mindig hagynak itt persze, kóstolókat
5: hát,
6: is.
5: Na, na, ők is büszkék azért a termékeikre nyilván. Na, ez izgalmas, tehát egészen 19-éig, estig lehet jelentkezni így erre van a versenyre, és akkor 20-án kell leadni délelőtt, és akkor meg is történik az eredményhirdetés, hiszen
6: így van, ott a színpadon fogjuk a műsor igen végén az eredményt kihirdetni, tehát igen, ott a színház színpadán fogjuk bejelenteni igen az Én Kenyerem versenynek a győzteseit, úgyhogy mindenkit arra biztatok, életkortól, nemtől függetlenül, és az ízléstől függetlenül, hogy jöjjön, nevezzen, nincsen deka kikötése, hogy mekkora nekem minimumnak
5: lehet fél
6: lennie
5: kilós, lehet három kilós, mindegy. Igen, igen. Hú, de ez biztos izgalmas és finom élmény lesz majd. Egy kicsit ugorjunk az időben, legutóbb is beszéltünk arról, hogy már azért javában készülődni kell a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra. Ma többek között egy pályázattal is, Kossuth Lajos Azt üzente címmel 5. országos alkotói pályázat és kiállítás, olvashatjuk itt az egyik lapban, és hát bizony itt több témakör is van, és itt még szeptember 11-éig azért el lehet készülni a pályaművekkel. Mikre gondoltatok elsősorban, milyen pályaműveket vártok erre?
6: Gyakorlatilag már a fantáziának nem lehet határt szabni. A tornacipőtől kezdve a mézes kalácson át, a horgolt Kossuthig mindent láttunk.
5: Tornacipő, még... hogy jön Kossuth Lajoshoz?
6: Mert az alkotó fantáziája oda tervezett egy alkotást, úgyhogy úgy van festett tornacipő is az igen évek során, de természetesen fazekasok is, csipkeverők adtak be már tárgyakat, tehát aha, ugye most már ugye jubileumi 5. éve hirdetjük ezt a pályázatot, és nagyon sok különleges tárgy. Tavaly Kossuth címer volt Szalmából, uh-huh, amit beküldtek. Tehát nagyon sok ötlet tud összejönni magával Kossuth személyével kapcsolatban, igen, vagy akár a Kossuth címerrel kapcsolatban is. És ugye minden évben van egy fő téma a Kossuth-Ceglédi toborzó beszéde mellett. Mindig van egy másik téma, amit megnevezünk. Uh-huh. Idén ugye a 30 éves Kossuth toborzó ünnepé. Bizony. Ez az egyik téma. Mellette természetesen lehet ebből meríteni, vagy ugye a ceglédi toborzó beszédből, és akkor azt ábrázolni. Tehát ezt ebből lehet választani, ezt a két témát adtuk meg. Uh-huh. Ugye itt is gyerek és felnőtt kategóriát is hirdettünk.
5: Tehát nincsen korosztályi megkötés.
6: Egyáltalán nincsen. Uh-huh. Maga az alapanyag és a technika sincsen kikötve. Annyit kötöttünk ki, csak tanulva az évekből, hogy egy alkotó legfeljebb 3 alkotást nevezhet erre a versenyre.
5: Elég
6: ugye
5: is
6: jönnek
5: az
6: képzőművészeti alkotások, kézműves alkotások, általános iskolás, középiskolás, egyéni és csoportos alkotások, és ugye az eredmény hirdetése mindig tele van a kamaraterem, hát nagyon sok fiatal alkotó eljön, és nagyon sokat szoktunk is díjazni. Ugye szeptember 11-én pénteken 4 óráig kell beadni a nevezett pályamunkákat, és 17-én csütörtökön 5 órakor lesz az eredmény hirdetése a kamarateremben, és egyúttal ugye megnyílik a kiállítás a Kamaragalériában. Ott egy hónapig, általában egy hónapig tartjuk kint a kiállítási anyagokat, érdemes, és a színházba is, járó persze, közönség igen is meg tudja nézni, hiszen lent a galériában a Kossuth toborzó 30 éve fényképeken kiállítás lesz majd, aha, ezért az alkotói pályázat a Kamaragalériában kap helyet.
5: Nagyon jó. Az, hogy a nevében benne van, hogy országos alkotói pályázat és kiállítás, ez mit jelent az országos szó ez esetben?
6: Hogy mindenhonnan jönnek alkotások, ugye ezt
5: Szombathelytől Nyíregyházáig mondhatni,
6: igen,
5: tényleg?
6: Így van.
5: Ez jó.
6: Sőt, határon túlról is, tehát volt olyan év, hogy határon túlról is érkezett. Ugye ez annak köszönhető, hogy a Ceglédi Alkotók Egyesületével együtt fúzionáljuk ezt a persze pályázatot, uh-huh, és az Alkotó Egyesület a Népművészeti Egyesületek Szövetségének tagja, és ezt a felhívást kiküldtük a szövetség összes tagjának, ami azt jelenti, hogy a 80 egyesület az országban, közel 500 alkotó értesült erről,
5: az igen,
6: hogy lesz itt egy pályázat. Uh-huh. Ugye jönnek a kézműves alkotások, de volt olyan, hogy tavaly évben is budapesti iskolából érkeztek pályaművek, vagy Berettyóújfaluból érkeztek pályaművek.
5: Jó, hogy tudnak ott is rólunk.
6: Tehát
5: igen,
6: olvassák uh-huh az interneten, olvassák a Facebook oldalukon, remek, és diákcsoportok is adtak be alkotást.
5: Nagyon, nagyon jó.
6: Úgyhogy így nőtte ki magát országos uh-huh az évek során.
5: Nagyszerű, és 5. alkalommal rendezitek meg így tehát van ezt a alkotói pályázatot és kiállítást. Egy eseményről beszéljünk még.
6: illetve még egy pályázatot, amit nem vezettél föl, ugye ezt fogja megelőzni. Egy versíró pályázatunk, ugye azt most már...
5: Nem árt, ha beszélünk róla,
6: így
5: jogos.
6: Van, ugye harmadik, negyedik éve hirdetjük ezt is. Ugye itt Székelyné Nagy Zsuzsanna tanárnő közös együttműködésével és az intézmény együttműködésével hirdettünk versíró pályázatot. Ez is a reformkorhoz és a eszmékhez kapcsolódik. Most Berzsenyi Dániel a témája a versíró pályázatnak, és Kemény Zsófia Slammer lesz a zsűri elnöke, tehát mindig hívunk egy kortárs költőt, tavaly Varró Dániel volt itt, idén Kemény Zsófi jön, és erre is várjuk a középiskolások, általános iskolások és felnőttek verseit. Szerencsére minden évben jönnek alkotások. Ugye itt fel lehet olvasni a saját versedet, de teheted azt is, hogy te nem szeretnéd, és akkor azt mi oldjuk meg annak a versenek a felolvasását. És hát meghirdetjük a szónok versenyt is, ezt harmadik alkalommal hirdetjük meg, ezt még be kell járatni, ezt a szónok versenyt, ugye éppen a 30 év jubileuma kapcsán ugye összeszedtük a történetét itt a Kossuth toborzónak,
5: hát és
6: a legelső kettő szónok verseny, a Szegléd Rádió ötlete és szervezése, illetve itt az önkormányzat együttműködésével valósult meg, és hát az azóta az ELTE bölcsész szakos jogi karára ment ez az országos szónok verseny, és hát a Nemzeti Színházzal fúzionálva valósul meg.
5: De Rátóti Zoltán nagy segítségével.
6: Ezt próbáljuk újra fogalmazni, még az útját keressük ennek a szónok versenynek, de hirdetjük. A versírót azt látjuk, hogy az elsőre is beindult, és akkor a nyertes verseket a Hírmondóba szoktuk megjelentetni, nyomtatásban is.
5: Remek.
6: Akkor amiről beszéltél.
5: Még lesz egy új időpont miatt érdemes, a Fotóklub egy újabb művészeti ág, a fotó is bejön ide. A Fotóklub kiállítását már elterveztétek, de egy másik időpontra eredetileg.
6: Így van. Ugye a Ceglédi Fotóklub legalább 25 éves, nagyon régóta működik a művelődési központ kereteiben, és egy pár alkalommal most szünetet tartottak, ez a hagyományos augusztus végi kiállítás bemutatkozásból, és most újra összeszerveződtek, és kiállítást nyitunk számukra az éves merítésből, alkotásaikból. Ezt ugye mindig a Magyar Fotográfia napja köré szervezzük, augusztus 28-a lett volna az idei dátum, de hogy minél többet legyen a kiállításon, ezt az ünnephez időzítettük, úgyhogy előre hoztuk, augusztus 19-én szerdán 6 órakor nyílik a Ceglédi Galériában, ez pedig a fotográfia világnapja, augusztus 19-e.
5: Tökéletes.
6: Úgyhogy maradt a világnap, ugye Magyarország, de ez a világ fényképezés világnapja augusztus 19-e, ehhez kapcsolódóan nyílik meg a kiállítás a ceglédi fotósok munkáiból, a Ceglédi Galériában, és Gazdik István, a Megyei Művelődési Intézet irodavezetője fogja megnyitni.
5: Remek. Na, szóval tényleg pözsög az élet ott a Kossuth Művelődési Központban, úgyhogy érdemes ezekre a pályázatokra odafigyelni, akár a honlapotokon, Facebook oldalon, stb. Ezeknek utána lehet nézni, vagy akár személyesen is be lehet menni érdeklődni. Aki szeretne bármelyik dologban részt venni, akár alkotóként, akár pedig majd nézőként is, azért figyeljen oda, mert van mire odafigyelni. Remélem az elmúlt percekben is volt mire odafigyelni, erről pedig Détár Lukács Ági gondos. Ági, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk, és akkor jó munkát neked és a csapatodnak.
6: Köszönjük!

0: beszélgetés után és a felvételt követően a mikrofonnál újra Süveges András. Most folytatjuk a legfrissebb infókkal, egy kicsit megkésve, de folytatjuk, aztán pedig jönnek újra a dalok, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Enyhül a forróság, kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. Ma és holnap zárva tart az országos Széchenyi könyvtár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott: közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. A Tiszapárt parlamenti képviselőcsoportja holnap szavaz az államfő jelöltjéről. A kiválasztás még folyamatban van, a cél, hogy a képviselők több lehetőség közül választhassanak. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Sulyog Tamás tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Zárva tart az országos Széchenyi könyvtár ma és holnap a hőség miatt. Az intézmény szolgáltatásai ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek. Legközelebb kedden a nyári nyitvatartás szerint várják az olvasókat. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt Alekszandra Szofronievics szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését.
1: Az időjárásról.
2: A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a reklámok után a dalokkal, hamarosan pedig programokat is ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény

0: és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős. We'll be right back.

0: Tisztelettel jelentem, kedves hallgatók, véget ért a mai Jó reggel Ceglid. Jön a plusz-minusz kettő, mutatom, hogy mivel startol. Ezzel a dallal nyitom a következő egy óra hosszát, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
8: Enyhül a forróság, több szabálytalanságot is feltárt a Balatonnál a NAV. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott: közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégihez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozóhelyen például a tavalyihoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust, és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, amikor egy diák pénteken lövöldözni kezdett egy tájföldi iskolában. A feltételezett támadó öngyilkos lett, tettére egyelőre nem találtak magyarázatot. A halálos áldozat egy tanár volt, míg a sebesültek között egy tanár és három diák van. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. A Szigetország délnyugati részén csaknem 260 ezer embernek el kellett hagynia az otthonát, a rászorulóknak menedékközpontokat alakítottak ki. A közeledő vihar miatt bezárt a Naha repülőtér, több mint 500 járatot töröltek. A Toyota pedig 9 gyárban felfüggesztette a termelést. Közben Kelet-Kína több tartományában is megkezdték a felkészülést. A leginkább veszélyeztetett területeken megelőző intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák a hajóforgalmat, több turisztikai látványosságot bezártak, illetve megerősítették a kikötők felügyeletét.
2: Az időjárásról.
8: Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg az idő. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-minusz-kettőt azonnal folytatjuk dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és persze a lapszemlével, maradjanak velem.
0: Ceglédrádió. FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előre láthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a Lapszemlét a blik.hu oldallal folytatjuk. Pár nap múlva újra megnyitja kapuit a Sziget Fesztivál, amely generációkat hoz össze egy közös élményre. Az esemény nem csak a zenei programokról szól, hanem a családi és a baráti kapcsolatok erősítéséről is. Mészáros Árpád Zsolt, közismert nevén más, színész énekes is ezt a szellemiséget képviselte, amikor úgy döntött, idén a nagyobb gyermekeivel együtt szeretne részt venni a fesztiválon, ám a közös szórakozás terve nem indult zökkerőmentesen, hiszen a 20 éves lánya Rózsa először határozottan visszautasította az ötletet. A humoros helyzetet maga más osztotta meg egy videóban, amelyben a lánya először udvariasan, majd egyre határozottabban közölte vele, hogy nem hajlandó vele bulizni. Apa, veled biztosan nem fogok bulizni, mondta Rózsa a videóban, amit egyébként a Story újság szúrt ki. Szerinte a Bródi Dalok napja fellépői nem igazán az ő generációjának szólnak, ráadásul cikinek tartaná, ha a barátai meglátnák őt az édesapjával egy fesztiválon. Mondjuk szerintem ez hülyeség, de mindegy. A történet azonban nem várt fordulatot vett, miközben más már lemondott arról, hogy a gyermekeivel együtt élvezze a szigetet, azok a háta mögött összefogtak, és meglepetésként közösen megvásárolták neki a belépőt, így végül mégis együtt tombolhatnak a fesztiválon, amely a család számára is különleges élményt ígér. Ezt a videót egyébként megnézhetik a blik.hu oldalon is a kedves hallgatók. Maradunk a Bliknél, kedves hallgatók, Verib Tamás és Koltai Vivien megvették az első saját közös házukat. A színészének a pár 2025 májusában egy titkos és romantikus ráckevei ceremónia során házasodott össze, hát akkor mégse volt annyira titkos. A házasságkötésük óta eltelt időben mindketten a karrierjükre és a közös életük építésére koncentráltak, melynek legújabb állomása a közös ingatlan megvásárlása lett. Óriási örömhírrel szolgált át a közösségi oldalán Verib Tamás és felesége a színész és Koltai Vivien, ahogy mondtam, megvásárolták az első saját közös otthonukat, így hamarosan új házba költöznek. A Facebook oldaluk közzétett posztban mindketten a kezükben tartották az álomházuk kulcsait, a fotóról pedig jól kivehető, hogy egy jókora árnyékos erkélyen is rendelkezik az ingatlan. Az első saját otthonunk, alig várjuk, hogy beköltözünk, lelkesedett a házas pár. Az énekes és a neje kapcsolata nem klasszikus első látásra szerelemként indult, hanem egy tudatosan türelemmel felépített mély kötelék kialakult. Az eljegyzés 2025. januárjában történt egy havas hegyvidéki kiruccanás alkalmával, tavaly májusban pedig legnagyobb titokban összeházasodtak. Tomi július végén beszélt arról, hogy hónapokig tartó színpadi szorongással küzdött, egy súlyosabb szövegtévesztést követően. A túlhajszoltság miatt bekövetkezett baki mély nyomot hagyott a színész énekesben, aki a történetek után folyamatosan a takarásban görcsölt a sorai miatt. A kellemetlen állapotból végül a kollégája és barátja, Ember Márk segített neki kilábalni egyetlen jól időzített mondattal. Hogy mi ez? Talán ez is kiderül a blik.hu oldalról.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.
0: Ami minden ismerőst összeköt.

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlét, kedves hallgatók, a blik.hu oldalra folytatjuk azonnal. Pindrok Csaba és Verebes Linda augusztus 5-én, azaz pár nappal ezelőtt ünnepelte a 20. házassági évfordulóját, amelyet a színész egy nosztalgikus és őszinte bejegyzéssel idézett fel a közösségi oldalán. A pár 2003-ban kötötte össze az életét, és már az esküvő előtti időszakot több váratlan nehézség is beárnyékolta, a nagy napjukat semmi sem tudta elrontani. Pindrok a posztjában részletesen mesélt az akkori megpróbáltatásokról, a tanulságokról és a házasságuk iránti elkötelezettségükről, amely két évtized után is töretlen. Pindrok Csaba a nosztalgikus bejegyzésben felidézte, hogy a Verebes Lindával való esküvőjük előtti hónapban sorozatos bal szerencse érte őket. Egy közös, szerelmes fotót kirakva emlékezett vissza, mi minden történt két évtizeddel ezelőtt. 20 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon mondtuk egymásnak a jóban, rosszban, betegségben, egészségben, gazdagságban, szegénységben, holtomiglan, holtodiglan, írta a Facebook posztjában a színész, aki elmesélte, hogyan károsították meg őket. Az azt megelőző hónapban 4-szer raboltak ki minket, ellopták a motoromat, ellopták a papírjainkat, ellopták a mobiltelefonomat, és az esküvő napján kilopták a kocsimból a tolmácsgépemet. De mindegyik gazemberség tanított minket valamire, megtanított arra, hogy majd mire ügyeljünk, a motor ellopása arra, hogy vége az esztelen száguldozásnak, és hogy nem kell játszani a tűzzel. A papíraink ellopása arra, hogy most új lappal indulunk. A telefonom ellopása arra, hogy ez a készülék az, ami a legtöbb időt, figyelmet veszi majd el a másiktól. A tolmácsgép ellopása arra, hogy lesz a házasságban olyan, amit úgysem lehet értelmezni, lefordítani, olvasható a házassági évfordulójokról szóló bejegyzésben. Erről a blik.hu is tudósít, vagy róluk is ír a portál. Jó olvasgatást!
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: szólok con un beso.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: hallgatók, a közös ismerősökkel hamarosan folytatjuk, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az észak-észak-keleti, nyugaton, észak-nyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra több felé felfrissül a levegő, majd délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás. Országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.
3: I took a pill in Ibiza.

0: closing door. Kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. Cause I'm good, yeah, I'm feeling és David Guetta közösét játszom, a címe I'm Good, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
6: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
7: Tárkonyos raguleves, A menü szilva lekváros dereje, tárkonyos zöldségleves, B menü rántott csirkecombfilé rizibizivel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
8: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
9: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
10: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem. Rákóczi út 1.
11: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
12: Kia Sportage 8 millió 949 ezer forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
13: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
14: Enyhül a forróság, már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Százezreket kellett kitelepíteni Japánban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott: közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégihez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozóhelyen például a tavalyihoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, amikor egy diák pénteken lövöldözni kezdett egy tájföldi iskolában. A feltételezett támadó öngyilkos lett, tettére egyelőre nem találtak magyarázatot. A halálos áldozat egy tanár volt, míg a sebesültek között egy tanár és három diák van. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. A Szigetország délnyugati részén csaknem 260 ezer embernek el kellett hagynia az otthonát, a rászorulóknak menedékközpontokat alakítottak ki. A közeledő vihar miatt bezárt a Naha repülőtér, több mint 500 járatot töröltek. A Toyota pedig 9 gyárban felfüggesztette a termelést. Közben Kelet-Kína több tartományában is megkezdték a felkészülést. A leginkább veszélyeztetett területeken megelőző intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák a hajóforgalmat, több turisztikai látványosságot bezártak, illetve megerősítették a kikötők felügyeletét.
2: Az időjárásról.
14: Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg az idő. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es környezetében hídjavítás miatt a leállósávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a plusz mínusz kettőt a dalokkal, hamarosan pedig a csillagok üzeneteivel. Mindjárt jön a napi horoszkóp azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert én ott már elárultam. Mármint, hogy mit üzenek már a csillagok. Szóval mindjárt jön a napi horoszkóp a Cegléd Rádióban.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: turisták.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
4: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekés Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyháza közreműködésével. István a király rock-opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió FM 92.9.

A csillagok üzeneteivel folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Csak aztán nehogy megbánd, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma féltékenységet érezhetsz, ami lehet szakmai, de lehet magánélet is, és ez bizonytalanságot, talán félelmet is kelt benned. Ha azonban logikusan végig gondolsz mindent, akkor érezned kell, hogy mindenre semmi okot. Helyzeted stabil és megingathatatlan. Nincs olyan, aki ebből most kibillentsem, persze résre lenni azért soha nem árt, nem igaz? Bika, ma valaki szeretné fürkészni a titkodat, vagy olyasmit szeretne megtudni tőled, ami nem rátartozik, és ennek érdekében hízelgéssel próbál téged manipulálni. Légy résen, és ne hagyd, hogy elcsábítson szavaival, és közben olyasmi is kicsúszson a szádon, amit később esetleg alaposan megbánnál. Ikrek, ma akkor választasz okosan, ha a saját feladatodat, saját érdekeidet tartod szem előtt egy ügyben. Légy bármilyen jó szívű és segítőkész, vannak helyzetek, amikor nem ez az okos hozzáállás, és ez a mai most ilyen lehet. Később mindenki be fogja látni, hogy nem tehettél mást. Rák, ma valaki a saját gondjával, bajával fordul hozzá tanácsért, meghallgatásért, és te valószínűleg a rendelkezésére is fogsz állni. Közben pedig, ha befelé is jól figyelsz, megtudhatsz valamit önmagadról is. Olyasmit, amely jól fog szolgálni téged a közeljövőben. Oroszlán, vannak terveid, melyeket most a külső körülmények blokkolnak, és te, ahogy ilyenkor mindenki, hajlamos vagy azt hinni, hogy ez talán örökké így fog maradni. Felesleges ezen aggódnod, mert nem ez fog történni. Hamarosan eljön az a nap, amikor a kapott jó hír valóban az lesz, amit olyan nagyon vársz. Hamarabb, mint azt ma még hiszed. Szűz, ma egy hívás vagy egy hír érkezhet olyan pénzügyi folyamatokról, melyek talán negatívan érintenek téged. Ha nem tudsz mindezen változtatni, neked kell változnod. Nézd meg, mi az, amivel minimalizálhatod a károkat, és azt is, nem lehet-e valahogyan a hasznodra fordítani az eseményeket. Lehet, hogy meg fogsz lepődni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.

0: is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma elkerülhetsz egy kellemetlen szituációt, melynek alapja egy félreértés, vagy féltékenység lehet, ha megfelelően kommunikálsz és dokumentálsz mindent, amit cselekszel. Könnyen lehet ugyanis, hogy valaki, aki közel áll hozzád, meg szeretne tudni valamit, és egy rossz válasz veszedelmes lehet. Skorpió, néha a körülmények és a saját kényelmünk óvása rákényszerít bennünket arra, hogy elengedjünk dolgokat. Ma például azt érezheted, hogy soha nem keveredsz ki a feladataid, vállalásaid közül, így talán okos dolog lenne meghozni egy ilyen döntést. Ne várd meg, amíg már hibát hibára halmozol, tedd meg mielőbb. Nyilas, ma körülötted felcsaphatnak az indulatok, és még ha te nem is vagy érintett mindebben, csak nagyon nehezen tudod majd kivonni magadat a feszült hangulatból, ha közelben vagy. Menekülj hát minél messzebb a vita góc pontjától, és várj valahol tisztes távolságban, amíg elhallgatnak a fegyverek. Bak, ma frusztráció és feszültség jellemezheti a napodat, mivel egy családtagoddal vagy egy hozzád közel állóval ellentétve véleménykülönbségbe keveredhetsz. Tőled is függ azonban, hogy mindez hova vezet, mert egy ponton el kell döntened, hogy mennyire fontos számodra, hogy ebben az ügyben igazad legyen. Vízöntő. Ma egy telefon vagy egy beszélgetés során valaki olyasmit vághat a fejedhez, melyet igazságtalannak, méltatlannak érzel, itt könnyen válhat feszülté ez a beszélgetés. Komoly az esélye annak is, hogy ez egy időre eltávolít benneteket egymástól a másik féllel. Lehet, hogy jobb is ez így, hiszen ezen idő alatt mindenkinek lesz ideje átgondolnia néhány dolgot. És végül halad. Ma egy kérdésre nem érkezik ki elégítő és megnyugtató válasz, ami ellenérzéseket táplálhat benned valaki iránt. A megérzéseid azonban most segíthetnek abban, hogy még egy esetleges hátsó szándékot is kideríts, vedd hát figyelembe, mi az, amit diktál és használd fel a döntésedben. Majd titkot is felderíthetsz, ha jól figyelsz a jelekre magad körül. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
3: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Csismerésökkel hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap, szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is. Megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénkenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi-északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra több felé felfrissül a levegő, majd délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás. Országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, a délelőttnek vég a délután mindjárt indul, már is mutatom, hogy nálunk mivel. Egy jó ismertsláger szól majd azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika. Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon, Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
5: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Enyhül a forróság, csökkent az infláció. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Dunavíz szintje. A hétvégéhez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök, a KSH legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszer árak hosszú idő után először mérséklődtek. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 gyrosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, csak nem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. A tavainál több szabálytalanságot tártak fel a pénzügyőrök a nyári szezon első felében a Balatonnál. Július eleje óta már csaknem 1500 ellenőrzést végeztek, minden ötödik esetben szabálytalanságot tártak fel. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a szolgáltatók, de az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is több helyen gondok voltak. Az ellenőrzések a nyár végéig folytatódnak. Ittas járművezetés, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszeméremsértés miatt is intézkedtek a rendőrök az elmúlt héten az összehangolt fővárosi ellenőrzés részeként. Csaknem 60 embert elfogtak, 29-et előállítottak. 33 helyszíni bírságot szabtak ki, 65 esetben pedig feljelentést tettek. A célzott razziák a következő hetekben is folytatódnak. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár majd a H5-ös hév a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 óra között 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik. A zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható. A Balaton 28, a Velencei tó 25, a Tiszató 29 fokos. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott: közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégihez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozóhelyen például a tavalyihoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, amikor egy diák pénteken lövöldözni kezdett egy tájföldi iskolában. A feltételezett támadó öngyilkos lett, tettére egyelőre nem találtak magyarázatot. A halálos áldozat egy tanár volt, míg a sebesültek között egy tanár és 3 diák van. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. A Szigetország délnyugati részén csaknem 260 000 embernek el kellett hagynia az otthonát, a rászorulóknak menedékközpontokat alakítottak ki. A közeledő vihar miatt bezárt a Naha repülőtér, több mint 500 járatot töröltek. A Toyota pedig 9 gyárban felfüggesztette a termelést. Közben Kelet-Kína több tartományában is megkezdték a felkészülést. A leginkább veszélyeztetett területeken megelőző intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák a hajóforgalmat, több turisztikai látványosságot bezártak, illetve megerősítették a kikötők felügyeletét.
2: Az időjárásról.
7: Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg az idő. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leállósávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. Folytatjuk slágerekkel, dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel a plusz mínusz kettőt. Hamarosan pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz augusztus 7-ével péntekkel, ezért is maradjanak velem.
0: FM 92.5. Ceglédre.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból csak.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokon saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király Opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, augusztus 7-e van a mai napon, az ibolyák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Albert és Úrik nevű ismerőseiket is. Az ibolya magyar névalkotása a hasonló virágnévből, ez a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az ivola volt. Az ibolya szó ebből fejlődött ki. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene jön, utána pedig visszatérek a születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. Tartsanak velem ezért is.
1: FM 92.5 Cseglédre.

0: Hallgatok Máni születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal foglalkozunk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. 68 éves a mai napon Bruce Dickinson, angol énekes, dalszerző, az Iron Maiden frontembere. Dickinson egyébként, hogy ne csak a zenéről beszéljünk, a vívással 85-ben kezdett ismerkedni az Iron Maiden World Slavery turnéját követő pihenő időszakban. Az évtized második felében a brit tőrvívó ranglistán egyébként a hetedikkel jegyezték, erre mondja a Pesti, hogy na ez nem semmi. A minél jobb eredmények elérés érdekében 1987 végén Bondba költözött, hogy minél közelebb legyen a vívó központhoz, az edzett. 1989-ben klubjával együtt képviselte Nagy-Britanniát az Európa kupában. A versenyzésen túl Duelist néven létrehozott egy vívó felszerelésekkel foglalkozó céget is. Bruce Dickinson hivatásos kereskedelmi pilótaként egy Boeing 757-es chartergépet vezetett, az egyik légitársaság kapitányaként a rendszeres járatokon túl időnként különleges feladatokat is kapott, és még mindig Bruce Dickinsonról van szó. 2006 nyarán az Izrael és a Hezbollah közötti konfliktus miatt Libanonból kimenekített brit állampolgárokat szállította. 2007 februárjában ő vitte a Rangers FC futballcsapatát Izraelbe a Hapoel Tel Aviv elleni UEFA kupa mérkőzésre. 2008 szeptemberében pedig az egyik légitársaság csődje miatt Egyiptomba rekedt 180 turistát hozta haza az Iceland Express Boeing 757-es típusú gépen, Afganisztánból pedig a brit királyi légierő pilótáinak egy csoportját szállította haza. 2010. október 20-án szintén ő vitte a Liverpool futballcsapatát Olaszországba, Nápolyba, a Napoli elleni UEFA kupa bajnokok IA mérkőzésre. Az Iron Maiden 2008-as világkörédi turnéján pedig Somewhere Back in Time turnéján az Edforce One elnevezés utasszállító kapitányaként maga Bruce Dickinson szállította az együttest és segítőit a turné egyes állomásaira. Na, én most a bulváros részét emlegettem az életének, mármint Bruce Dickinson életének, de hát azért a zenében alkotott kiváló dolgokat, meg még alkot is. Bruce Dickinson tehát ma 68 éves. 1995-ben LL Cool J és Simon Johnson házasságot kötöttek egymással. Egyébként mai napig együtt vannak, ráadásul tínédzser koruk óta. A hosszú, stabil hollywoodi házasságuk mintapéldának számít. 4 gyermekük van egyébként, sok-sok közös vállalkozás. LL Cool J pedig a zenében és a filmezésben a mai napig aktív. No, ha már szóba került a neve, akkor ő következik itt a 92-tön.
1: Ceglid Rádió.

0: Kedves hallgatók, még két nevet meg kell említenünk. 17 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Cseh Tamás, énekes, színész, zeneszerző és előadó művész. Egyébként a budapesti tanítóképző főiskola után az egri tanárképző főiskolára és a budapesti képzőművészeti főiskolára is járt. Gyermektáborokat szervezett és vezetett, rajzot tanított, sokat foglalkozott az indiánok kultúrájával, mely tapasztalatait regényben, rajzban és zenében is felhasználta. Jelentős szerepet játszott életében a színház, a Katona József Színház alapító tagja volt. Az eredményeit, kiváló munkásságát reggelig lehetne sorolni. Tehát 17 évvel ezelőtt hunyt el Cseh Tamás. 1960-ban született Jackie O'Sullivan, angol énekesnő, a Bananarama egykori tagja. Csapat, egy angol női zenei együttes, csak mondom a fiataloknak leginkább. Egyik legnagyobb slágerük a Venus, amely több országban is vezette a slágerlistákat. Egyébként 2002-ig 40 millió lemezükkel, tehát azóta nyilván ez már változott. Egyébként a születésnap O'Sullivan 1988 és 91 között volt a Bananarama tagja. Ők jönnek egyébként itt a 92-től, ráadásul ez a csapat még létezik, csak már a születésnaposunk nélkül.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Jaj, úgy megéheztem.
10: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
9: Egy gyrosz.
10: Pont egy gyrosz?
9: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
11: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
10: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
9: Pont mi nem mennénk be.
12: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
13: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Kedves hallgatók, a közös ismerősökkel hamarosan folytatjuk, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készül. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az észak-észak-keleti, nyugaton, észak-nyugaton pedig a déli-délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra több felé felfrissül a levegő, majd délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon több felé élénk lesz a légmozgás. Országszerte kánikulában lesz részünk. A csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és öreg fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó felvonása. A hírek után együtt érkezik hozzánk David Guetta, Teddy Sims és Toss and I. Önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 ezer forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorok

0: és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
1: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Enyhül a forróság, csökkent az infláció. Ma kezdődnek a balatonfüredi borhetek. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás, és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvíz ellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket, a magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Tavaly 350 girosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, csak nem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Megnyílt a hajdúsági Expo Hajdúböszörményben, a térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett mindjárt a hétvégén rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot is, amelyen az agrárágazat meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat. Ma kezdődnek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon. Csaknem 300 féle ital közül válogathatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy lesz a választék, de dűlőszelektált bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Heves viharok okoztak árvizeket és sárlavinákat Ausztria nyugati részén. A helyi hatóságok szerint sárlavina zúdult le a tiroli Zillertal térségében, valamint több Salzburg tartománybeli településre.
3: Az időjárásról.
4: Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik. A zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél, délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható. A Balaton 28, a Velencei tó 25, a Tisza tó 29 fokos.
3: Közlekedési információ.
5: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-minusz-kettőt folytatjuk. Fontos, hasznos infokkal, programajánlóval szólok majd az időjárásról is. Na meg persze szólnak a dalok olyannyira, hogy ebben az 60 percben a kiváló közös ismerősöké a főszerep. Tartsanak velem!
0: Cegléd Rádió.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
4: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének szakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: közös ismerősökkel hamarosan folytatjuk, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az észak-észak-keleti, nyugaton, észak-nyugaton pedig a déli-délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra több felé felfrissül a levegő, majd délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon több felé élénk lesz a légmozgás. Országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, véget ért a plusz-minusz kettő. Mindjárt indul a péntek délután, mutatom, hogy mivel. Infókat követően azonnal játszom Imagine Dragons-tól a Bones című 2022-es közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír otthon dekoráruházban függ

0: Könyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
1: Zafír Otthon Dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Kissé enyhül a forróság, nagyot csökkent az infláció, ma kezdődnek a balatonfüredi borhetek. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Már nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvízellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket, a magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekordalacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mindegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Tavaly 350 kirosztárusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csak nem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Megnyílt a Hajdúsági Expo Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett a hétvégén rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot is, amelyen az agrárágazat meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat. Ma kezdődnek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon. Csak nem 300 féle ital közül válogathatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy lesz a választék, de dűlő szelektált, bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Heves viharok okoztak árvizeket és sárlavinákat Ausztria nyugati részén. A helyi hatóságok szerint sárlavina zúdult le a tiroli Zillertal térségében, valamint több Salzburg tartománybeli településre.
2: Az időjárásról.
3: Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
4: Közlekedési információ.
5: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkerési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járhat. használható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánom mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hiszen hamarosan jön majd egy beszélgetés. Mindjárt kiderül, mi a téma, maradjanak velünk.
1: Szeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: lennék. Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön. A riporter most Szabó Kristóf.
1: Cegléd Rádió 92-5.
2: Az elmúlt napokban már hallhatták Tóth Bálintot és az elért eredményeit a magyar felnőtt ökölvívó bajnokságon, viszont a mai nap eljöttek hozzánk a Phoenix Box Club, Németh Csaba, a Phoenix Box Club vezetőedzője és alelnöke, valamint Kövesdi Zsolt, fő támogató. Sziasztok! Az elmúlt időszak azért elég sűrű volt számotokra, a Pákozi László emlékverseny és egy tornát, pontosabban egy edzőtábort is megszerveztetek. Hogy értékelitek az elmúlt heteket, hónapokat?
3: Szia, üdvözöllek először is, és üdvözlöm Sziasztok. A kedves hallgatókat.
4: Sziasztok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
3: Na hát igen, elég sok eredmény és esemény is volt, tehát nem is tudom pontosan, hogy hol kezdjük az elején. Pákozi László emlékverseny. Hála jó Istennek, nagyon jól sikerült, kimagasló létszámmal voltak versenyzők.
4: Mozgalmas
3: volt, azt tudom én is mondani, de azt tudom hozzáfűzni, hogy nagyon jól sikerült. Már a rendezvény lefolyása alatt kaptam elismerő és gratuláló üzeneteket az Ökölvívó Szövetségtől is, és azt a felkérést kaptuk, hogy ha első körre ezt így, ilyen látványosan meg tudtuk hozni, akkor ők izgatottan várnának egy pályázatot a részünkről, hogy a 2027. évben akár egy utánpótlás magyar bajnokságot miképpen és hogy rendeznénk meg, mert ez a megrendezés számukra is az országban kimagasló volt. Ugye légkondicionált sportcsarnok, gyümölcs reggeli a versenyzőknek, edzőknek, köszönve a támogatóknak, valamint szintén támogatói felajánlás volt minden versenyző, edző és ugye rendezvény koreográfus ebédben is részesült. Úgyhogy teljes mértékben meg voltunk ezzel így elégedve, meg mindenki más is.
4: Ezután is köszönnénk a ceglédi vállalkozóknak és az olyan támogatóknak, akik segítették ezt a rendezvényt, hogy meg tudtuk csinálni. Teszem itt akár az étkeztetésben, vagy esetleg a helyszínbiztosításban, a büfében, meg azt a rengeteg szülői segítséget, akit a saját ökölvívóink szülei tudtak felajánlni. Tehát itt legyen szó pakolástól kezdve bármi, tehát ez tényleg egy fantasztikus csapatmunka volt, és tényleg ezúton is köszönjük nekik, hogy ezt meg tudtuk csinálni, és véghez tudtuk vinni.
2: Az eredmények is kiválóan alakultak számotokra, hiszen ha jól emlékszem, 4 vagy 5 Phoenix Box Club Halkett Király Teamben szereplő boxoló vett részt a csapatodból, vagy nem jól emlékszem?
3: Hát figyelj, igyekeztem az egész mozdítható hadosztályunkat hadra fogni. Közülük csak, ha jól emlékszek, én is 3 tudtak hivatalos mérkőzést boxolni, a többieknek ugye nem volt súlyazonos, vagy nem volt korazonos ellenfél, de így bemutató vagy edzőmérkőzésen belül meg tudták ők is mutatni magukat. Tőlünk 3 léptek hivatalos mérkőzés címszó alatt a ringbe. Az első az ugye Szabó Márió volt, aki még mindig az első számú utánpótlás válogatott. Ő szerencsére, meg hát nem szerencsére, ő megmutatta, hogy mi az az igazi Phoenix Virtus, egyhangú pontozással tudta hozni a mérkőzést. Utána Halmi Brian egy súlycsoporttal föntebb U15-ös 75 kg-ban mérkőzött. Brian még nagyon az elején van, még most kezdjük el felépíteni az egész pályafutását. Igyekszünk mindig szintről szintre ellenfeleket választani. A mostani ellenféllel is teljes mértékben nagyon jó partiban voltunk, de sajnos ez máshogy alakult, és így ő most így nem tudott itthon az egy közönség előtt nyerni, de teljes mértékben meg voltunk a teljesítményével elégedve, mivel látszódott az, hogy fejlődünk, és hogy ez idővel egyre jobb és jobb lesz. A harmadik mérkőző az pedig a Tóth Bálint volt. Igaz, volt itt az elején szó róla, hogy profi mérkőzésekkel zárjuk majd. Ez sajnálatos módon nem úgy jöttek össze a dolgok, hogy mi szerettük volna, és így nem akartuk mindenáron elkapkodni, és akár ezzel elrontani egy jól felépített gálát. Így úgy döntöttünk, hogy ezt egy kicsit most eltoljuk, és így a amatőrben lépett ringbe Bálint. Annyi kis újítást hoztunk a dologba, hogy nem fogyasztottunk vissza cirkáló súlyba, hanem Bálint a szuper nehéz súlyba, azaz a 90 pluszosok között felnőttben lépett szorítóban, egy nagyon ügyes és tapasztalt és egy bivaly erős MTK-s ellenfelet kapott a Bálint, de ez hazai közönség előtt nem nagyon tudta meghatni, ezt meg is mutatta, mert boldogult vele, nem is akárhogy, hatalmas nagy főzáró szenzációként ment le az a mérkőzés, úgyhogy ő is behúzta ezt az eseményt, úgyhogy azért ez teljes mértékben látszódott, hogy azért a csapat jól fel van készülve, valamint tényleg az egész gála és a körítés minden első osztályon sikerült.
2: Nemrégiben Bálint a magyar bajnokságban is megmérettette magát, miközben felnőttekként első alkalommal harmadik helyet szerzett. Azért gondolom a stábban most elég nagy az öröm ezzel kapcsolatban. Hogy értékeltétek azt a bajnokságot?
3: Igen, Bálint jelezte felém is, hogy ő szeretné megpróbálni a felnőtt korosztályt. Ugye tudnélik 19 éves kortól lehet a felnőttek között ringbe lépni, ugye felnőtt korosztályban. Itt azért hoztuk a 90 kilós határunkat. Nem nagy elvárásokkal mentünk. Elmentünk, mert el szeretett volna, ki szerette volna magát próbálni, de mivel, hogy még a korosztályának igen, az elején van, így nem voltak nagy elvárások felállítva vele szembe. Egyszerű volt a taktika, élvezze a bunyót, adja ki magából, ami csak telik tőle. Ez úgy alakult, ugye, hogy 8-an mérlegeltek be a 90 kilós felnőtt korosztályba. Ugye a legjobb 4 közé jutásért lépett először ringbe, egy nálánál jóval idősebb és azért fizikálisan jóval erősebb ellenféllel. Megmondom az őszintét, egy kicsit azért én is tartottam ettől, mert még elég fiatal, de nem volt mitől. Mikor felment a mérkőzésen, és az első menetben kétszer is számoltatta az úriembert, akkor ott már azért megnyugodtunk egy kicsit, hogy akkor minden rendben lesz. A második menetben szintén számolták az ellenfelet, így összképileg a mérkőzés végeredménye egyhangú pontozással tudott győzni. Így az egész felnőtt mezőnyből, mert ugye voltak többen is első éves, 19 évesek, de egyedül az összes súlycsoportot végigmérve, egyedül 19 éves, első éves felnőttként csak is a Tóth Bálint tudott éremig jutni a felnőtt magyar bajnokságon. Utána megkaptuk ugye a első vagy másodszámú kiemelt versenyzőt, a Honvéd versenyzőt, ő is jóval korosabb, mint Bálint, ő már a 20-as éveinek lassan a közepe fele jár. Ott azért már megvolt a kellő rutin, amivel felismerte még Bálintnak a hibáit, és ezzel appellálva tudott győzni ellenünk. De nem voltunk csalódottak, mert teljes mértékben férfias hozzáállás, férfias küzdelem volt. Úgyhogy azért még hozzátenném azt, hogy ez elég kimagasló, mert Cegli történetében az elmúlt 30 évben nem volt felnőtt érmes a magyar bajnokságon. És Bálint az nagyon-nagyon szereti, úgy látszik, a rekordokat döntögetni, mert tavaly ugye a közel 20 éve nem volt ifjúsági magyar bajnoki cím, azt is megdöntötte, oda tette magát a fiú, ezt tudom mondani. Büszkék vagyunk rá. A jövővel kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, most a nyári szünetét tölti, valamint azért most már majd őnek is el kell azon gondolkoznia, hogy a megélhetés útjára kell lépni.
4: Vagy
3: ugye munkatérjen és ilyenek, próbálja az életét rendezni, aztán ővele kapcsolatban majd a későbbiekben elválik, hogy hogyan tovább, de természetesen ettől a munka nem áll meg, mivel hogy volt egy utána, a Pákozi László után volt egy 3 napos táborunk.
2: Pont ugye erre szerettem volna kitérni, hogy ugye Zsolt, ebben neked is nagy szerepet volt.
4: Igen, az ötlet az tőlem származott, de a Csabival ugye egyeztetve próbáltuk ezt a kis 3 napos edzőtábort összehozni, ami egész népes létszámmal összegyűlt. Hála Istennek azért a Phoenix boxolói közül a kemény maga az részt is vett rajta. Hát szintén a gyerekek magukért beszélnek, mert végigélvezték ezt a 3 napos edzőtábort. Volt itt köztük olyan gyerkőc is, aki csak azért is szeretett volna még maradni, hogy ne csak a fejlődésben, hanem maga a társaságbeli élete is egy kicsit fellendüljön, mert néha egy kicsit zárkózottabb, picit úgy nem nyit a világ felé, és itt a 3 nap alatt megmutatkozott az is, hogy ezek a gyerekek, akik talán a hétköznapi életben nem tudnak olyan akár életet, vagy esetleg baráti társaságban lenni, akkor itt megtalálták önmagukat, és konkrétan minden olyan gyerek csínt, meg egyéb dolgot megtanultak egymást, ami összekovácsolta ezt a csapatot, és ezért is ilyen jó, erős és fantasztikus ez a Phoenix Boston.
2: Igen, maga a sport az egy nagyon kiváló dolog, hiszen vannak sikeresebbek, kevésbé sikeresebb boxolók akár, vagy sportolók, de például a ringben, vagy a sportpályán mindenki egyenlő, és ilyenkor eltűnik egy pillanatra a társadalmi különbségek, eltűnik minden, a nemek, korok, és egyszerűen mindenki együtt van, és ez, szerintem ez a legcsodálatosabb a sport világában. Tehát akkor nagyon jól sikerült ez a kis rendezvény, ez az háromnapos edzőtábor. Viszont a jövővel kapcsolatban is vannak gondolom tervek, szeptemberben utánpótlás Magyar Bajnokság. Hogy készültök oda?
3: Oda nagyon komoly szinten szeretnénk felkészülni, már a csapattal az egyeztetés megtörtént. Mivel hogy szeptember 10-ével kezdődik majd Kaposváron az U13-U15-ös Magyar Bajnokság, így ezt a versenyzői réteget most egy kicsit extrásabban fogjuk megmozgatni, felkészíteni. Az augusztusunk úgy fog telni, hogy napi két edzés, délelőtti, délutáni edzéssel, hogy mindent el tudjunk követni annak érdekében, hogy a hibákat javítsuk, a súlyokat hozzuk, és teljes mértékben rá tudjanak a srácok hangolódni az utánpótlás Magyar Bajnokságra. 7 versenyzővel fogunk indulni, ha minden jól megy a felkészülés alatt, és reméljük, hogy nem lesz sérülés vagy betegség, ami hátrántartna minket. Ez a 7 versenyző, róluk azt tudni, azt már pároljuk már eddig is szerzett komoly eredményt, de ő bennük benne, mindegyik versenyzőben benne lesz az értékes eredmény, hogy elérjék. Köztük ugye Szabó Mário, a válogatottunk, közte a Diák Olimpia bajnokunk Adi Rihárd, a Diák Olimpiai bronzérmeseink Tóth Ferenc, Derzsi Patrik, valamint most ugye még 2 úriemberrel bővül a csapat, Dabis Gergővel és Halmi Briannel, őnekik ez lesz az első országos megmérettetésük. Teljes mértékben nagyon nagy lendülettel készülünk rá, szeretne minden srác éremmel hazatérni. Én lennék a legboldogabb, hogyha ez összejönne, de ezért dolgozunk nap mint nap, reggeltől estig, hogy ez így lehessen, és hogy a gyerekek megkaphassák azt a megfelelő támogatást, ami egy igazi élsportolónak jár.
2: Szabó Mário kapcsán ugye ő válogatott, ráadásul Cegléd első számú válogatott tökölvívója, ahogy szoktunk fogalmazni. Felé azért egyértelműen a győzelem az elvárás, vagy ha nem is az elvárás, de azért cél, gondolom.
3: Igen, mindenféleképpen, mert utána, a Magyar Bajnokság után jön Máriónak a törökországi Európa Bajnokság, és kifejezett figyelmet fog kapni a Márió a Magyar Bajnokságon a válogatott edzőtől is. Kifejezetten várják, hogy fog teljesíteni. Igen, Máriótól elvárjuk, ez már mondhatni elvárt, hogy a Magyar Bajnokságot ezt be kell húznunk.
2: Most említetted a törökországi Európa Bajnokságot, ez lesz az első, hogy egy növendéked Európa Bajnokságon fogja megmérettetni magát?
3: Igen, ez lesz az első, és hát azért is mosolygok ennyire, mert azért 4 év leforgás alatt nem csak egy klubot, hanem a versenyzőinket is ilyen szintre föl tudtuk emelni, ez nagyon nagy szó.
4: Mi is nagyon bízunk egy éremben.
3: Ilyet itt a környékben nagyon nem tud senki.
2: Hát igen. És mik a hosszú távú célok a Phoenix Boxban? Mert azért, ahogy látszódik, kezdi kinőni magát, azért nagyon komoly versenyzőket tudtok már delegálni, igen, akár már a magyar válogatottban.
3: Már a létszámunk is kezd eléggé magasra kinőni, és kezdjük azt a termet is már úgymond kinőni.
2: Erre próbáltam célozni.
3: Szerencsére vannak még támogatóink, nem kevés, Zsolti és testvére, és ha minden jól megy, akkor hamarosan egy nagyobb terembe fogunk tudni átköltözni. Figyelj, én ennek örülök. Megmutattuk, hogy van rendes ökölvívás Cegléden, van eredmény, mert munkát teszünk bele. Minden más csak múlva.
2: Srácok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és ez egy kiváló zárszó volt szerintem, úgyhogy csak így tovább, jó felkészülést és sikeres eredményeket kívánunk.
4: Köszönjük.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Így lesz ez, este 6-ig tartsanak velem, jó rádiózást kívánok.
1: FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallotta.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, már is megmutatom, melyik slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal Alex Warren énekel nekünk, tőle szól majd a Fever Dream. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Grill Fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grill fesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20-519-5262.
5: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.

0: Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglin Rádióban!
2: Kissé enyhül a forróság, csak átmenetileg emelkedik a Duna vízszintje Paksnál, mély ponton van az infláció. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hozzátette, a Dunavíz gyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Dunavíz szintjét. Közben javult, de továbbra is nehéz a helyzet a paksi atomerőműben. A létesítményben az utolsó üzemben lévő turbina stabilan termel, ezt is a miniszterelnök közölte. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi regisztrált adatot, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Ez előre láthatóan átmeneti lesz. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvízellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket, a magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekordalacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mindegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg.
1: Az időjárásról.
2: Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
1: Közlekedési információk.
3: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Este hatig Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi. Most maga dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléden. Ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rock opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is alapszemlével folytatjuk egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. A gyilkossági nyomozó is csak ember, míg akkor is, ha nap mint nap térdig gázol az embertelenségben. A Bors a közelgő visszatérése kapcsán beszélgetett az egykori sztárnyomozóval. Doszpot Péter néhány szakmai titkot is elárult a világról, amit egy földi alandó csak a krimik világának gyakran torzító tükrén keresztül ismerhet. Elképzelni is szívderítő, hogy Doszpot Péter egykori gyilkossági nyomozó neve alatt álmáig összerezzenek azok a gyilkosok, akiket ő maga kapott el azzal, hogy a kihallgatások során csapdába csalta, sarukba szorította, majd vallomásra bírta őket. A TV2-n hamarosan induló új True Crime műsorban a lezárt aktákban állandó szakértőként visszatérő sztárzsarút kérdezte a Bors múltba vesző megoldatlan ügyekről, a Zsaru Ösztönről, és mint ahogy a címből már kiderült, mármint a műsor címéből, a kihallgatások során kialakulható rabló pandúr szimpátiáról is. Hosszú pályafutása során találkozott olyan elkövetővel, akiről az első pillanatban tudta, hogy hazudik, ezt kérdezte a Bors. Természetesen válaszolja Doszpot Péter, bár a tanult technikák egészen nehezen alkalmazhatók. Ilyenkor nagyon fontos a gyakorlat. Ha valamivel, akkor azzal emelkedtem ki a kollégáim közül, hogy nagyon sok kihallgatáson vettem részt, megfigyelőként és kihallgatásvezetőként is. Az emberben pedig egy idő után kialakul egyfajta ösztön is, persze, sosem lehettem 100%-osan biztos az első ítéletemben, de azért a legtöbb esetben éreztem, ha a kihallgatott hazudott. Több száz ügyem volt, és nehéz lenne közülük kiemelnem egyet, amelyiknél ténylegesen szinte már a tettes gesztusaiból tudtam, hogy ő az elkövető. Vannak olyan döglött akták a praxisában, melyeket szívesen újra nyitna? Kérdezi a Bors újságírója. Erre azt válaszolta Doszpot Péter, több olyan akta is van, melyeket nagyon szívesen újra nyitnék. Nem azért, mert biztos vagyok a gyilkos kilétében, hanem mert olyan a hátterük, ami miatt jó lenne felderíteni őket. Említhetnék olyan családon belüli gyilkosságot, aminél nem találtuk meg mondjuk 30 éve az elkövetőt. Ezek az ügyek üres helyeket hagytak a fejemben, és jó lenne ezeket a helyeket kitölteni az igazsággal. Persze ezek az ügyek nem járnak napi szinten a fejemben, de most, hogy rákérdezett, bevillant pár döglött akta. Külföldi nagy, megoldatlan ügyek nem foglalkoztatnak, mert Magyarországon is akad bőven olyan megoldatlan gyilkosság, amivel foglalkozni kellene vagy lehetne. Természetesen hajt a szakmai kíváncsiság, és akadnak ügyek, melyeket alapvetően találok izgalmas kihívásnak, de ezeknek nem járok utána a mélységeiben. Hogy miket mondott még Doszpot Péter, ez kiderül a borsonline.hu oldalról.
2: Te

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a nemzetisport.hu oldalra folytatjuk a lapszemlét. Vidal és Milan gyerekként érkezett, bajnokként távozik. A görög bajnok Athén a lap szombati információjának megfelelően csütörtök délelőtt bejelentette, hogy átigazolta Vidal és Milant az Eto FC-től. Nyilván labdarúgásról van szó. Mohai Dominik háttéranyagát olvashatják a portálon és az újságban is. Korbu Máriusz azt nyilatkozta, élmény lenne Mohamed Salah ellen játszani. A Ferencváros Gornyik Strapzsa elleni győztes gólt szerző középpályása szerint egy gólos előny értékes, de Lengyelországban pokoli a nehéz visszavágóvár a csapatra. Borbala Bence interjúját olvashatják tehát a játékossal, a sportoldalon és az újságban is. Pap Kristófnak időutazás is lesz a Honvéd elleni meccs. 11 évvel ezelőtt a Budapest Honvéd ellen mutatkozott be az élvonalban Pap Kristóf, aki azóta is a Paks futballistája, és biztos benne csapata jól reagál a hétfői zalaegerszegi vereségre. Zombori András írását olvashatják ez ügyben a portálon. A medencés versenyeket hétfőtől vasárnapig rendezik meg Szentdöniben. Sós Csaba kapitány konkrét célokat nem fogalmazott meg, ám azért érmekről, sőt aranyérmekről tett említést. A szakemberrel Kovács Erika beszélgetett. 11 futam ment le a Forma 1-es idényből, így eljött az ideje, hogy összegyűjtsük, fogalmaz így a portál, az évad első felének kik a nagy nyertesei, valamint vesztesei. 5-5 pilótát vagy csapatot emelt ki a Nemzeti Sport mindkét kategóriában. Beke Zsombor összeállítását olvashatják a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
0: FM 92.5 Szeglédrádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK Munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
7: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
8: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
7: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecske köz 5.
6: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50.
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: kedves hallgatók, a közös ismerősökkel hamarosan folytatjuk, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az észak-észak-keleti, nyugaton, észak-nyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra több felé felfrissül a levegő, majd délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon több felé élénk lesz a légmozgás. Országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
1: Cegléd

0: Mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Érkezik hamarosan a Wait So Long című közös ismerős, önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
4: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Kissé enyhül a forróság, csak átmenetileg emelkedik a Duna vízszintje Paksnál, mélyponton van az infláció. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hozzátette, a Dunavízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Dunavíz szintjét. Közben javult, de továbbra is nehéz a helyzet a paksi atomerőműben. A létesítményben az utolsó üzemben lévő turbina stabilan termel,

0: Ezt is a miniszterelnök közölte. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi regisztrált adatot, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Ez előreláthatóan átmeneti lesz. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvízellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket, a magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekordalacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5%, a szeszes italok, dohányáruk pedig mindegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg.
1: Az időjárásról.
0: Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leállósávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, itt lesz ez még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában utána jön Szatmári Gábor, majd egy kicsit később Vörös Nándi. Most meg a dalok, nem sokára pedig a mai nappal, augusztus 7-ével péntekkel foglalkozok, tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
3: 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rock opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Fia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Gubudi utca 15 szám alatt, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
3: 95.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, augusztus 7-e van a mai napon, az ibolyák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Albert és Úrik nevű ismerőseiket is. Az ibolya magyar névalkotása a hasonló virágnévből, ez a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az ivola volt. Az ibolya szó ebből fejlődött ki. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene jön, utána pedig visszatérek a születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal, tartsanak velem ezért is.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: jár.
1: Kedves hallgatók, Máni születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal foglalkozunk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. 68 éves a mai napon Bruce Dickinson, angol énekes, dalszerző, az Iron Maiden frontembere. Dickinson egyébként, hogy ne csak a zenéről beszéljünk, a vívással 85-ben kezdett ismerkedni az Iron Maiden World Slavery turnéját követő pihenő időszakban. Az évtized második felében a brit tőrvívó ranglistán egyébként a 7. helyen jegyezték, erre mondja a Pesti, hogy na ez nem semmi. A minél jobb eredmények elérés érdekében 1987 végén Bondba költözött, hogy minél közelebb legyen a vívó központhoz, az edzett. 1989-ben klubjával együtt képviselte Nagy-Britanniát az Európa kupában. A versenyzésen túl Duelist néven létrehozott egy vívó felszerelésekkel foglalkozó céget is. Bruce Dickinson hivatásos kereskedelmi pilótaként egy Boeing 757-es chartergépet vezetett, az egyik légitársaság kapitányaként a rendszeres járatokon túl időnként különleges feladatokat is kapott, és még mindig Bruce Dickinsonról van szó. 2006 nyarán az Izrael és a Hezbollah közötti konfliktus miatt Libanonból kimenekített brit állampolgárokat szállította. 2007 februárjában ő vitte a Rangers FC futballcsapatát Izraelbe a Hapoel Tel Aviv elleni UEFA kupa mérkőzésre. 2008 szeptemberében pedig az egyik légitársaság csődje miatt Egyiptomban rekedt 180 turistát hozta haza az Iceland Express Boeing 757-es típusú gépen. Afganisztánból pedig a brit királyi légierő pilótáinak egy csoportját szállította haza. 2010. október 20-án szintén ő vitte a Liverpool futballcsapatát Olaszországba, Nápolyba, a Napoli elleni UEFA kupa bajnoki mérkőzésre. Az Iron Maiden 2008-as világkörédi turnéján pedig Somewhere Back in Time turnéján az Edford Van elnevezés utasszállító kapitányaként maga Bruce Dickinson szállította az együttest és segítőit a turné egyes állomásaira. Na, én most a bulváros részét emlegettem az életének, mármint Bruce Dickinson életének, de hát azért a zenében alkotott kiváló dolgokat, meg még alkot is. Bruce Dickinson tehát ma 68 éves. 1995-ben LL Cool J és Simon Johnson házasságot kötöttek egymással. Egyébként mai napig együtt vannak, ráadásul tínédzser koruk óta. A hosszú, stabil hollywoodi házasságuk mintapéldának számít. 4 gyermekük van egyébként, sok-sok közös vállalkozás. LL Cool J pedig a zenében és a filmezésben a mai napig aktív. No, ha már szóba került a neve, akkor ő következik itt a 92-tön.

Kedves hallgatók, még két nevet meg kell említenünk. 17 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Cseh Tamás, énekes, színész, zeneszerző és előadó művész. Egyébként a Budapesti Tanítóképző Főiskola után az Egri Tanárképző Főiskolára és a Budapesti Képzőművészeti Főiskolára is járt. Gyermektáborokat szervezett és vezetett, rajzot tanított, sokat foglalkozott az indiánok kultúrájával, mely tapasztalatait regényben, rajzban és zenében is felhasználta. Jelentős szerepet játszott életében a színház, a Katona József Színház alapító tagja volt. Az eredményeit, kiváló munkásságát reggelig lehetne sorolni, tehát 17 évvel ezelőtt hunyt el Cseh Tamás. 1960-ban született Jackie O'Sullivan, angol énekesnő, a Bananarama egykori tagja. Csapat, egy angol női zenei együttes, csak mondom a fiataloknak leginkább. Egyik legnagyobb slágerük a Venus, amely több országban is vezette a slágerlistákat. Egyébként 2002-ig 40 millió lemezükkel, tehát azóta nyilván ez már változott. Egyébként a születésnap O'Sullivan 1988 és 91 között volt a Bananarama tagja. Ők jönnek egyébként itt a 92-től, ráadásul ez a csapat még létezik, csak már a születésnaposunk nélkül. Szeglét Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 6:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17:00, szombat-vasárnap 8-tól 12:00-ig.
6: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.
7: Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: közös ismerősökkel hamarosan folytatjuk, előtte az a ma már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az észak-észak-keleti, nyugaton, észak-nyugaton pedig a déli-délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra több felé felfrissül a levegő, majd délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon több felé élénk lesz a légmozgás. Országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A Sziget Fesztiválra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvas húsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
8: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
7: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
9: Kissé enyhül a forróság, továbbra is stabil Magyarország energia és vízellátása. Tűz volt a MOL pozsonyi finomító telepén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a régvárt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 20

0: 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Tűz volt a MOL pozsonyi finomító telepén. Magyar Péter kormányfő a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincs. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg. Újraindult Catania repülőterének forgalma, miután a létesítményt az Etna kitörése miatt rövid időre lezárták, közölte a nemzetközi légi kikötő üzemeltetője. Arra kérték az utasokat, hogy minden esetben ellenőrizzék járatok indulását és érkezését a légitársaságoknál.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik, zivatarban viharossá fokozódik a szél. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, még ebben a szűk 60 percben lehetünk együtt, utána érkezik Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza a lapszemlével. Maradjanak

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király Opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a lapszemlét a blik.hu oldallal folytatjuk. Pár nap múlva újra megnyitja kapuit a Sziget Fesztivál, amely generációkat hoz össze egy közös élményre. Az esemény nem csak a zenei programokról szól, hanem a családi és a baráti kapcsolatok erősítéséről is. Mészáros Árpád Zsolt, közismert nevén más, színész énekes is ezt a szellemiséget képviselte, amikor úgy döntött, idén a nagyobb gyermekeivel együtt szeretne részt venni a fesztiválon, ám a közös szórakozás terve nem indult zökkerőmentesen, hiszen a 20 éves lánya Rózsa először határozottan visszautasította az ötletet. A humoros helyzetet maga más osztotta meg egy videóban, amelyben a lánya először udvariasan, majd egyre határozottabban közölte vele, hogy nem hajlandó vele bulizni. Apa, veled biztosan nem fogok bulizni, mondta Rózsa a videóban, amit egyébként a Story újság szúrt ki. Szerinte a Bródi Dalok napja fellépői nem igazán az ő generációjának szólnak, ráadásul cikinek tartaná, ha a barátai meglátnák őt az édesapjával egy fesztiválon. Mondjuk szerintem ez hülyeség, de mindegy. A történet azonban nem várt fordulatot vett, miközben más már lemondott arról, hogy a gyermekeivel együtt élvezze a szigetet, azok a háta mögött összefogtak, és meglepetésén közösen megvásárolták neki a belépőt, így végül mégis együtt tombolhatnak a fesztiválon, amely a család számára is különleges élményt ígér. Ezt a videót egyébként megnézhetik a blik.hu oldalon is a kedves hallgatók. Maradunk a Bliknél, kedves hallgatók, Verib Tamás és Koltai Vivien megvették az első saját közös házukat. A színészének a pár 2025 májusában egy titkos és romantikus ráckevei ceremónia során házasodott össze, hát akkor mégse volt annyira titkos. A házasságkötésük óta eltelt időben mindketten a karrierjükre és a közös életük építésére koncentráltak, melynek legújabb állomása a közös ingatlan megvásárlása lett. Óriási örömhírrel szolgált át a közösségi oldalán Verib Tamás és felesége, a színész és Koltai Vivien, ahogy mondtam, megvásárolták az első saját közös otthonukat, így hamarosan új házba költöznek. A Facebook oldalukon közzétett posztban mindketten a kezükben tartották az álomházuk kulcsait, a fotóról pedig jól kivehető, hogy egy jókora árnyékos erkéllyel is rendelkezik az ingatlan. Az első saját otthonunk, alig várjuk, hogy beköltözünk, lelkesedett a házas pár. Az énekes és a neje kapcsolata nem klasszikus első látásra szerelemként indult, hanem egy tudatosan türelemmel felépített mély kötelék kialakult. Az eljegyzés 2025. januárjában történt egy havas hegyvidéki kiruccanás alkalmával, tavaly májusban pedig legnagyobb titokban összeházasodtak. Tomi július végén beszélt arról, hogy hónapokig tartó színpadi szorongással küzdött, egy súlyosabb szövegtévesztést követően. A túlhajszoltság miatt bekövetkezett baki mély nyomot hagyott a színész énekesben, aki a történetek után folyamatosan a takarásban görcsölt a sorai miatt. A kellemetlen állapotból végül a kollégája és barátja, Ember Márk segített neki kilábalni egyetlen jól időzített mondattal. Hogy mi ez? Talán ez is kiderül a blik.hu oldalról.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlét, kedves hallgatók, a blik.hu oldalra folytatjuk azonnal. Pindrok Csaba és Verebes Linda augusztus 5-én, azaz pár nappal ezelőtt ünnepelte a 20. házassági évfordulóját, amelyet a színész egy nosztalgikus és őszinte bejegyzéssel idézett fel a közösségi oldalán. A pár 2003-ban kötötte össze az életét, és már az esküvő előtti időszakot több váratlan nehézség is beárnyékolta, a nagy napjukat semmi sem tudta elrontani. Pindrok a posztjában részletesen mesélt az akkori megpróbáltatásokról, a tanulságokról és a házasságuk iránti elkötelezettségükről, amely 2 évtized után is töretlen. Pindrok Csaba a nosztalgikus bejegyzésben felidézte, hogy a Verebes Lindával való esküvőjük előtti hónapban sorozatos bal szerencse érte őket. Egy közös szerelmes fotót kirakva emlékezett vissza, mi minden történt 2 évtizeddel ezelőtt. 20 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon mondtuk egymásnak a jóban, rosszban, betegségben, egészségben, gazdagságban, szegénységben, holtomiglan, holtodiglan, írta a Facebook posztjában a színész, aki elmesélte, hogyan károsították meg őket. Az azt megelőző hónapban 4-szer raboltak ki minket, ellopták a motoromat, ellopták a papírjainkat, ellopták a mobiltelefonomat, és az esküvő napján kilopták a kocsimból a tolmácsgépemet. De mindegyik gazemberség tanított minket valamire, megtanított arra, hogy majd mire ügyeljünk, a motor ellopása arra, hogy vége az esztelen száguldozásnak, és hogy nem kell játszani a tűzzel. A papírjaink ellopása arra, hogy most új lappal indulunk. A telefonom ellopása arra, hogy ez a készülék az, ami a legtöbb időt, figyelmet veszi majd el a másiktól. A tolmácsgép ellopása arra, hogy lesz a házasságban olyan, amit úgysem lehet értelmezni, lefordítani, olvasható házassági évfordulójokról szóló bejegyzésben. Erről a blik.hu is tudósít, vagy róluk is ír a portál. Jó olvasgatást!
0: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

késnökkel hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap, szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is. Megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal. 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi-északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra több felé felfrissül a levegő, majd délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütést. Számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás. Országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Mára ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor lesz, utána pedig jön Vörös Tándé, meg legközelebb, holnap reggel 6-kor kegyetlenül újra felébresztek. Majd mindenkit remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Ceklid Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, víz

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Kissé enyhül a forróság, 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Tűz volt a MOL pozsonyi finomító telepén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a régvárt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Tűz volt a MOL pozsonyi finomító telepén. Magyar Péter kormányfő a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincs. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de

0: senki sem sérült meg. Újraindult Catania repülőterének forgalma, miután a létesítményt az Etna kitörése miatt rövid időre lezárták, közölte a nemzetközi légi kikötő üzemeltetője. Arra kérték az utasokat, hogy minden esetben ellenőrizzék járatok indulását és érkezését a légitársaságoknál.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik, zivatarban viharossá fokozódik a szél. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, eljött a péntek este, így aztán eljött a péntek esti beszélgetős műsor ideje is. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Ma is két beszélgetést hallhatnak, majd a kultúra területén maradunk. Először a képzőművészet kerül majd terítékre. Ezekben a percekben is zajlik már az a megnyitó a G17 galériában, itt a Gubodi utcában, amelynek az a címe, hogy túlélés. Ezen a kiállításon Vágány Tamás képeit láthatják, és azzal a Rónai Gáborral beszélgetünk, aki azért a G17 galéria oszlopos tagja, és természetesen a megnyitót is ő fogja majd mondani. Úgyhogy ezzel kapcsolatban, a kiállítással és a művésszel kapcsolatban hangzik el mai első beszélgetésünk. A következő órában pedig a könyvtárba látogatunk el, már csak azért is, mert már holnap is lesz egy olyan program, amire felhívjuk a figyelmet, tehát szombaton is már érdemes a könyvtárba elmenni, de egyéb más aktuális dolgokról is kérdezem majd Kapdebol Adik Líviát, a könyvtár intézmény vezetőjét, úgyhogy sok érdekes dolog lesz majd a következő órában is. Érdemes lesz tehát velünk tartani, ami pedig a zenéket illeti, Miles Smith-szel kezdtünk, és a Nice to Meet You című 2025-ös dallal. Jó dolog veled találkozni, valami ilyesmit jelent a nóta címe. Remélem velünk is jó lesz a találkozás a mai este során. A következő két órát itt töltik velünk majd a 92.5-ön, és persze a többit is majd. Én erre a két órára vállalom a felelősséget, úgymond. Úgyhogy maradjanak velünk, most szóljon még a Soulwave Kalandor című felvétele, és utána pedig jön a mai első beszélgetésünk a Túlélés című 17-es kiállításról.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Ezekben a percekben is zajlik még egy kiállítás megnyitó a Gubodi utcában, a G17 galériában. Vágány Tamás Túlélés című tárlatát Rónai Gábor nyitja meg. Természetesen így nem tud itt lenni most ezekben a percekben, úgyhogy még délelőtt rögzítettük a beszélgetést Rónai Gáborral, a kiállítás megnyitójával, és a művészről, alkotásairól, meg egyáltalán a G17 galéria aktuális dolgairól is fogunk beszélgetni a következő percekben. Induljon már is ez az interjú.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát egy újonnan nyíló kiállításról fogunk beszélgetni. A helyszín a G17 galéria a Gubodi utcában. Én azt hiszem, hogy a ceglédi művészet kedvelők már nagyon jól ismerik ezt a helyet, és nagyon sokan meg is szerették. Most augusztus 7-én nyílik tehát ez a kiállítás, ami Vágány Tamás képeiből áll. Túlélés, ez a címe ennek a kiállításnak, és ezt a tárlatot majd Rónai Gábor művésztanár fogja megnyitni, akivel most itt beszélgetünk, és különlegessége talán ennek a beszélgetésnek, hogy miközben a pénteki adásunkat hallják, már zajlik tulajdonképpen a megnyitó. Mi most délelőtt beszélgetünk itt a rádió stúdiójában. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz Gábor!
2: Szervusz Gábor! Jó napot kívánok a nézőknek! A hallgatóknak.
1: Akik nézők is lesznek természetesen, hiszen a képeket nézni kell majd, és ez a kiállítás tehát az apropója ennek a beszélgetésnek. Akik most pénteken hallanak bennünket, ők még tehát, ha gondolnak egyet, gyorsan elszaladhatnak a G17 galériába, mert még a megnyitóból is részesülhetnek. Akik a hétvégi válogató ismétlő műsorunkban hallják már ezt a beszélgetést, ők sem maradnak le a képekről, hiszen egészen jövő péntekig, 14-éig ezek a képek láthatók lesznek majd. Hát úgy lenne teljes ez a beszélgetés, és erről is szóltunk itt előzetesen egymás között, hogy ha itt lenne maga a művész Vágány Tamás is, aki azonban sajnos betegsége miatt nem tud itt lenni. A kiállítás megnyitón azért hál' Istennek ott lesz majd ő, ugye?
2: Így van, ott lesz a járóképességével, vannak gondok a Tamásnak.
1: És ide a harmadikra fölmászni most, hát bizony ez neki
2: biztos, nem lett sikerülne volna. Neki, de azt gondolom, hogyha itt lenne a kiállítás, akkor ide is följönne. Mert él, hal a festészetért, a művészetért, a grafikáért. Pontosan azért lett túlélés a kiállítás
1: címe. Nem véletlen. Igen, nem véletlen, bizony. Mit kell ő róla tudni, mikor kezdett ő foglalkozni ezzel? Ő amatőr festőnek számít tulajdonképpen?
2: Tamás kollégám volt a Losonczi iskolában a 90-es években, és mindig is érdeklődött az iránt, amit én csinálok.
1: De ő nem rajzszakos.
2: Nem rajzszakos, ő mezőgazdasági mérnök.
1: Igen.
2: És számos képet vettek tőlem, portrékat a fiaikról, csendéleteket, tájképeket vettek tőlem, és amikor ezek az üzletek megtörténtek, akkor a szokásosnál többet beszélgettünk, mert
1: érdekelte.
2: Tamásnak akkor is különös érzékenysége volt a festészet irányában.
1: És ő mikor ragadott vajon Pemzlit először?
2: Tamás végig dolgozta az életét gyakorlatilag a Losonczi iskolában, egy jó 20-ast azért lenyomott tulajbányászként, tehát ő nagyon kemény munkát végzett.
1: Az igen.
2: Aki látott már arról filmet, hogy milyen az olajbányászok élete.
1: Hát nem egyszerű bizony. Igen.
2: Nem nagyon tudok nehezebb munkát mondani.
1: Igen.
2: Annál, és mivel, hogy mérnök tanár lett, így dolgozhatott volna a mezőgazdasági szakközépiskolába, vagy a BEM-be is, de végül is a Losonczi iskolába jött, és például olyan dolgokat csináltunk, hogy ilyen tanári bulira, nagy tanári bulira néptáncot tanultunk be közösen vállalkozó kollégánőkkel, tehát hogy Tamással mindig ilyen bulis dolgokba vettem részt, mert nem ugyanazon a tagozaton dolgoztunk, de mindig nyomon követtük egymás tevékenységét, és egy-egy jó szavunk mindig volt egymáshoz.
1: Igen. Most hogyan került ő képbe? Szó szerint is mondhatjuk, hiszen ugye hát nem is olyan egyszerű összeállítani a G17 galéria programját, mert azért hál' Istennek sokszor nekem úgy tűnik félig meddig kívülállónak, mint hogyha a bőség zavarával küzdenétek, mert azért sok tehetséges kéz van ebben a városban.
2: Sok tehetséges kéz van, de a sok tehetséges kéz közül kevés az, aki fölismeri vállalni a munkáit. Tehát most olyan 25 körül van a képzőművész szekciónak a létszáma, és ebből a 25 emberből még szerintem talán csak 10 voltak, akik kiállítottak.
1: Na hisz.
2: És nagyon sokan nem vállalkoztak még önálló kiállításra.
1: Szégyenlősek vagyunk, szeglédiek?
2: Az is meg lehet, de az is meg lehet, hogy ez egy komoly munka, ezt előkészíteni.
1: Nem egyszerű, persze.
2: De most is egy kis csapat csinálta a kiállítást, tehát Horváth Klára, Bognán Márta, Olá Tibor és jó magam készítettük elő a terepet, és raktuk fel a képeket, rendeztük meg, csináltunk rendet, összetakarítottuk a lehullott vakolatot, és
1: így
2: tovább. Tehát a üvegszilánkokat, mert hogy volt betörés a G17 galériába néhány hónappal ezelőtt, amiből még maradt, itt ott a üvegszilánk, és ez csak a mi részünkről, csak a felrakás, tehát a kiállítás elkészítése.
1: Igen.
2: De Tamás, ugye az első kérdésedre is válaszoljak, Tamás 3-4 éve kezdett el rajzolással foglalkozni.
1: Úgy komolyabban igazából.
2: Komolyabban. Előtte is vázlatkolgatott és skiccelgetett, de hát ugye tudjuk, hogy a lelkes amatőrök mit szoktak csinálni, tehát virágcsendéleteket, tájképeket szoktak rajzolni, és a Tamás az utolsó 3-4 évben súlyos betegséggel küzd, és a súlyos betegségből neki egyfajta kiút, egy mencsvár, egy mindennapos fenntartó erő az, hogy grafikákat készít, ilyen kis A4-es papírokra grafikákat készít, abból nagyon-nagyon sok van, tehát 500-600 darabnyi
1: az igen.
2: van, és a jobban sikerülteket néha átdolgozza A3-as vagy még nagyobb méretű festményekkel.
1: Igen, tehát akkor fest is tulajdonképpen, igen. de a fővonal akkor a grafika ezek szerint, vagy abból hát, indul ki, most, mondhatjuk úgy?
2: Most éppen ez a kiállítás, ez egy kicsit a grafika irányába billen, több grafika lesz, mint amennyi festmény, de van szerencsém járni havonta egyszer az ő műtermébe, mert kialakított egy fészerből egy kis műtermet magának, és az a műterem az úgy néz ki, mint egy igazi műterem, tehát ott tele van a falképekkel, és nagyon szépen kapcsolatba lépnek egymással azok a munkák, mint ahogy a...
1: Mint egy kiállítótér tulajdonképpen az is egyúttal.
2: De nem is akármilyen, tehát ez a barokk kiállítótér, ahol egymás fölött, alatt, mellett, között vannak a képek.
1: És hát nyilván ez őt is inspirálja egyébként, hogyha oda belép, ugye eleve, hogy na, akkor már itt vannak ezek a jó kis alkotások, most csináljunk egy még jobbat.
2: Igen,
1: még ezeknél is jobbat.
2: Igen, a családja egyre inkább támogatja.
1: Fontos, nagyon fontos.
2: A gyerekei nyaralásból most hazajönnek erre a kiállításra. Hát úgy volt, hogy nem tudnak jönni, de mégis látják, hogy az interneten meg mindenütt ott van ez a kiállítás, megnyitónak a híre, ezért úgy érzik, hogy kell jönni. Volt egy korábbi kiállítás megnyitó, ahol a Dénes fia szakszofonozott, ő volt a...
1: Akkor egy tehetséges művész család ez tulajdonképpen.
2: Mindenki valamilyen igen. művészeti ágban ott van, igen. És az unokák is heten vannak, és az unokák is pozitívan viszonyulnak. Tehát, hogy mindenkinek megvan a maga kedvenc képe, a feleségének is megvan a kedvenc stílus, a gyermekeinek is megvan, az unokáinak is megvan, hát és sokszor tényleg viták alakulnak ki, hogy melyik a jó kép, melyik nem jó kép.
1: Tehát, igen, igen.
2: Hogy egyfajta szellemi játék, egy ilyen szellemi társalgási téma az, hogy mi van a Tamásnak a képeivel.
1: Hány kép kerül most ki ezen a kiállításon?
2: Nem számoltuk pontosan meg. Nagyobb képeket azokat föltettük hullámkartonra. Nagyon érdekes. Tehát van, ahol nagyon puha a fal,
1: nice.
2: És valahol olyan kemény a fal, hogy 2 mm-re lehet beleverni csak szöget. És csak belefúrni lehet, tehát beton, misung. És azt találtuk ki, hogy egy ilyen könnyed nyári kiállítás felrakás, akkor ezen a hullámkartonon átverünk egy-egy gombostűt a sarkán,
1: igen.
2: és akkor ez megfogja a képet, ott van fönt, nem csinál nagy heget, a kijavítása nem lesz problématikus, úgyhogy amellett mindig van bennünk egyfajta vágy, hogy egy kicsit kísérletezzünk, hogy hogyan lehetne, tehát egyáltalán a kiállítás műfaját megújítani.
1: Igen.
2: Tehát a hullámkarton nem annyira jellegzetes dolog, mondjuk egy barokk galériában,
1: hát,
2: egészen
1: igen.
2: biztos, hogy nem.
1: Igen.
2: Ráadásul a családja azzal tiszteli meg a Tamás képeit, hogy ilyen szép cirádás arany, meg barna arany, tehát ezek a blondel keretek is sokszor rákerülnek a képekre, ami megint csak egy érdekes fricska,
1: nem mindegy,
2: egy
1: ám, igen,
2: modern
1: a keret.
2: Képre, képnek nagyon érdekes fricska, ugyanakkor mi megpróbáltuk a neutralitását visszaállítani ezeknek a képeknek, tehát hogy csak és kizárólag a képfelületen látható dolgok legyenek izgalmasak.
1: Azok a legfontosabbak,
2: semmi
1: igen.
2: Semmi ne zavarjon, az a halvány barna háttér, amit az a csomagolópapírt tud biztosítani, az nagyon az szépen leválasztja a környezetről, és akkor szépen egybe is tartja a műveket, amik egyébként azért tudtak egységesek lenni, mert tegnap kérdezte egy számot olyan 60-70 darab gép összesen, az és igen. Akkor kiválogattunk 50-et.
1: Igen, hát az már azért, igen, ad egy kis nézegetni valót ott bőségesen, azt hiszem, és érdemes lesz majd megnézni, tehát ez a tárlat egészen 14-én péntekig látható lesz a G17-ben. Azért fut a szekér ott rendesen, van dolgotok, ugye? Tehát vannak, gondolom már a következő időszakra is tervek a galériában.
2: Elég nehéz dolog hivatalos szervnek lenni.
1: Igen.
2: Hivatalos szervnek másfajta áramszámlát, másfajta gázszámlát, másfajta csatornadíjat és vízdíjat kell fizetni, amit egészen másképpen izzad ki az ember akkor, hogyha így a zsebünkből kirakva az asztalra kell kifizetni, mint amikor mondjuk az egyesület meghívással mondjuk a Művelődési Háznak a profi tagjaiában állít ki.
1: Persze.
2: Hogy a más ízei vannak ennek. Tehát például most az a tervünk, hogy gázt nem fogunk használni, nem tudjuk kifizetni, hanem visszatérünk azok a típusú kiállításokra, amik 2 évvel ezelőtt voltak télen, ezek a kamra-karma kiállítások, amelyen egyszer te is zenéltél, amikor egy este lesz kiállítás. Tehát télen nem lesznek ilyen hosszú kiállítások, hanem egy este is lesz a kiállítás.
1: És annyi ember lesz, hogy befűtjük tulajdonképpen mi magunk, aki saját testünkkel mondhatni a helyiséget.
2: De ha nem sikerül, akkor viszünk egy elektromos fűtőpanelt, és
1: maximum, igen.
2: Befűtjük. Szóval visszatérve a kérdésed lényegére, eléggé rezgett a léc most a nyár elején, ugyanis Újházi Gyuri lemondott a szekció vezetőségről.
1: Valóban, igen.
2: Én is lemondtam a Benedek Péter rajzkör vezetéséről, de gyakorlatilag a nehéz körülmények ellen egy kicsit tiltakozásképpen is, de Gyurinak Vezsenyben akadt alpolgármesteri feladata, én pedig nagyon besokaltam, beteg lettem, és egy kicsit vissza kellett venni.
1: Uh-huh.
2: És ugye vagy a Gyuri, vagy én, vagy ez a 3 ember, akit említettem, ők voltak azok, akik általában kiállítást csináltak, vagy Csurgai Feri fölkarolt valakit, és akkor megrendezte a kiállítást.
1: Igen. Most hát ezek nem feltétlen nagyon jó hírek. A jó hír viszont az, hogy tényleg nyílik kiállítás, és Vágány Tamás képeiben lehet gyönyörködni. Itt a műsoridőnk lassacskán a végéhez ér. A lényeg az, hogy aki még esetleg nem értesült volna róla, ha bár tényleg nagyon sok fronton, itt a Cegléd Rádióban is, a programozóban is beszéltünk már erről a kiállításról, ami tehát, ha pénteken hallgatják, akkor még a megnyitóra is odaérhetnek, a megnyitó végére legalábbis odaérhetnek, de egészen 14-én péntekig ezek a Vágány Tamás képek, egyrészt grafikák, másrészt festmények is láthatók lesznek, nagyjából 50 kép, azért azt hiszem, hogy lesz mit ott nézegetni, és érdemes lesz bemenni, és egy kicsit biztatni a G17 galériát, hogy ne adja föl, és azért folyjon ott tovább a munka, és láthassunk még nagyon sok szép művészeti alkotást, többek között ezt köszöntem most meg ezzel a beszélgetéssel is tulajdonképpen Rónai Gábornak, akivel a megnyitón is találkozhatnak majd. Gábor, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és akkor jó munkát továbbiakban is, és várjuk a jó híreket a G17-ből.
2: Tegnap úgy búcsúszunk el egymástól, hogy semmiképpen nem hagyjuk el a G17 galériát.
1: Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen.
2: Viszontlátásra.
3: Hova mész? Hova futsz?

az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy, alakul még az igazi kép.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Hát mit nem mondjak, egy jó kis nyári záport kaptunk tegnap délután. Jó esett. Az igaz, hogy a hőmérséklet nem sokat csökkent utána. Minden esetre már öröm volt látni egy jó kis igazi nyári záport. Most pedig hallani fogjuk ezt a nyári záport itt a péntek esti beszélgetős műsor első órájának végén. Jöjjön Ruzsa Magdi és Lotfi Begi közös 2025-ös felvétele. Ezzel intünk búcsút ettől az órától. A következő óra témája tehát a könyvtár lesz majd. A Ceglédi Városi Könyvtár intézményvezetőjével, Kapdebol Adik Líviával fogunk beszélgetni aktuális dolgokról. Érdemes lesz a következő 60 percet is velünk tölteni.

0: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
1: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
1: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Reklámot hallottak! Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

A Dracula című félelmetes 2026-os dalával. Most még meghallgatjuk a Super Stereo és D közös felvételét, a Bent a neved című 2015-ös felvételt, és ezután jön a mai második beszélgetésünk, amelyben Kapdebol Adik Líviával fogunk beszélgetni a Ceglédi Városi Könyvtárról. Milyen volt a nyár, mit terveznek a közel, vagy akár egy picit távolabbi jövőben is, hiszen azért lesznek ott bőségesen események, nem csak könyveket lehet kölcsönözni egy könyvtár, ugyanis. Nos, hát kérem szépen, szóljon a nóta, és utána pedig indulhat mai második beszélgetésünk is.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Bizony-bizony vannak munkahelyek, ahol van nyári szünet, és vannak olyanok, ahol nem igen. Hát a rádió is ilyen többek között, de bizony a városi könyvtárban sincs szünet, azzal együtt, hogy azért egyes dolgozók időnként elmennek szabadságra, de természetesen a könyvtár működése nem áll le, nem állt le most ezen a nyáron sem. Erről is tanúskodik majd a most induló beszélgetés, és természetesen arról is, hogy a közel vagy távolabbi jövőben milyen rendezvényeket szerveznek majd, miket terveznek. Kapdeból Adik Líviáék, az intézményvezetővel készült interjú már is indul, itt a péntek esti beszélgetős műsorban.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát a könyvtárba, a Ceglédi Városi Könyvtárba látogatunk el, képletesen természetesen, hiszen a könyvtár intézményvezetője Kapdeból Adik Lívia látogatott el igazából hozzánk ide a Cegléd Rádió stúdiójában. Nagy szeretettel köszöntelek, Lívia.
2: Szervusz Gábor, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Na hát, hogy érzitek magatokat ebben a kellemes 40 fokban?
2: Hát melegünk van, bár hozzáteszem, hogy azért természetesen a felhívásnak megfelelően eko üzemmódban, de kénytelenek vagyunk klimatizálni.
1: Muszáj,
2: a helyiséget. Persze. Nem csak azért, hogy a kollégák tudjanak nyugodtan dolgozni napi 8 órában, hanem azért is, mert hogy szeretettel várjuk azokat, akik kicsit a nagy meleg elő szívesen hűsölnének nálunk a könyvtári terekben.
1: Persze.
2: Úgyhogy ezért is biztosítjuk számukra is ezt a kellemesebb, nem túl hideg, de kellemes hűs klímát, illetőleg vizet biztosítunk számukra. Úgyhogy amellett, amik a hagyományos könyvtári szolgáltatásaink.
1: Hát ezeknek is menni kell. Nincsen igazi nyári szünet ott, ugye?
2: Nincsen, illetőleg lesz egy nagyon-nagyon rövid zárvatartási időszakunk, egy méghozzá augusztus 17-től ott a 20-áig tartott.
1: Hát az nem egy hosszú időszak.
2: Nem. Igazándiból csak 2-3 napot érint ez a zárva tartás.
1: Igen.
2: Az igazság, hogy igény van ránk, és én ennek nagyon-nagyon örülök, és a kollégák is, mert hogyha nem vagyunk nyitva már hétfőn, ugye hétfőnként zárva vagyunk, és akkor az azt jelenti, hogy kedden gyakorlatilag megrohamoznak bennünket, úgyhogy mint a várvéd kell, hogy álljunk a sáncon, de nagyon örülünk neki, mert ez azt jelenti, hogy van igény a könyvtárra, van igény az olvasásra, szeretnek olvasni, akik hozzánk járnak, és nagyon örülök annak is, hogy a szabadságolások ellenére az, hogy sokkal kisebb létszámmal működünk ilyenkor, július-augusztus hónapban, azért igyekszünk megoldani, és sikerül megoldani azt, amit egész évben, hogy folyamatos legyen az új könyveknek a rendelése, érkeztetése.
1: Igen, nagyon
2: büszke vagyok arra, ezt mindig el szoktam mondani, és bocsánat, aki többször hallgat bennünket, és unja már egy kicsit, hogy, de tényleg azt gondolom, hogy fontos még mindig elmondani, hogy könyvesbolti kínálatunk van. Aha. Tehát, hogy az új megjelenések, azok nálunk is elérhetőek.
1: Már ott vannak, igen.
2: És ez nyáron azért nehézséget jelent itt a szabadságolások miatt, úgyhogy hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nincs mindig, vagy nem fő mindig a fejünk amiatt, hogy tudjuk ezt megoldani, de még most is sikerül megoldanunk azt, hogy mindig legyen olyan gyűjteményszervező, gyarapító kolléga, aki tudja a könyveket, könyvek beszerzését intézni, érkeztetni, hogy ott legyenek
1: persze,
2: az új könyvek.
1: Persze, hogyha szerdán megjelenik egy könyv, és csütörtökön még éppen nincs nálatok, azért az nem egy tragédia.
2: Így van.
1: Akkor majd jövő héten ott lesz.
2: Igen, de viszonylag, tehát tényleg hamar. Igen. Aki jár hozzánk, az pontosan tudja, hogy hamar. És hát itt fontos azért elmondani azt is, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy hozzánk csak úgy érkeznek a könyvek. Tehát, hogy nekünk semmi dolgunk nincsen, csak kiadni a már készen érkező könyveket, és csak be kell tennünk a polcra, és onnan leemelni. Ez egyáltalán nem így van, hanem a teljes gyarapítást, az éves gyarapítást, azt minden városi könyvtár saját maga kell, hogy megszervezze. Úgyhogy természetesen mi is az év elején megnézzük, megvizsgáljuk azt, hogy milyen ütemben, hogyan fogunk gyarapítani, hány százalékban legyen a részlegek közötti elosztás. Tehát tulajdonképpen készítünk egy nagyon szép gyarapítási tervet, és egész évben mindenhez tartjuk magunkat, ezt követik a kollégák, és ami még nehézséget jelent, hogy rengeteg könyv jelenik meg. Tehát óriási. Igen, az, ilyen értelemben igen, de úgy értettem azt, hogy nehézség, hogy régebben mondjuk nem csak, hogy kevesebb könyv jelent meg, hanem azokat a könyvtárosok egy gyűjteményes kötetben nagyjából a várható megjelenéseket megkapták, és semmi más igen. dolguk nincsen. Mondjuk ezelőtt még, hát olyan 10 évvel ezelőtt is talán ez még így működött. Úgyhogy átlapozgatták ezt a kis kötetet, ott bejelölgették, hogy mire van szükség, egyetlen egy helyről meg lehetett mindent rendelni, és akkor ez így egy kicsit viszonylag egyszerűbb volt.
3: És ez miért szűnt meg?
2: Ma már nem így működik, hanem a kollégáknak kell figyelniük a könyv megjelenést, a piacot kvázi.
1: Nyilván rengeteg már az interneten
2: van.
1: Keresztül.
2: Hát igen, persze, természetesen igen. nincsen már ilyen kötet, ami kézbefogható. Úgyhogy figyelni kell, hogy mikor mi jelenik meg. Előrejelzik a kiadók, tehát már hónapokkal előre lehet
1: az
2: tudni,
1: jó,
2: hogy,
1: azért, igen.
2: hogy mi várható, és akkor már tudunk ezekre előrendelést biztosítani. De hát ez egy plusz munka, az tény, hogy oda kell figyelni. És hát különösen, amikor nagyobb könyves események vannak, akkor tudják azért már a kollégák, hogy ott egy nagyobb arányú megjelenés várható. Most például már ilyen lesz a Budapesti Nagykönyvfesztivál ősszel.
1: Hogyne.
2: Tehát most már érdemes figyelgetni, előrendelni az őszi könyves kínálatot.
1: Hú, nagyon jó. A nyár inkább az ilyen rendezgetések, háttérmunkák ideje, tehát gyanítom azt, hogy sokan elmennek nyaralni, családostól, stb. Tehát nem olyan, mint mondjuk októberben például a
2: nem
1: látogatottság.
2: Ugye? Hát azt kell mondanom, hogy vannak kiemelt napjaink a látogatottság terén, amik például a KED, az egy ilyen nap, ami az őszi vagy a tavaszi napoknak megfelelő.
1: No,
2: tehát
1: hiszen.
2: Semmivel az sem jó. apa, de a többi nap az valóban azt érezzük, hogy egy kicsit visszaesés, mondjuk egy tavaszi, vagy egy őszi. Igen, részben háttérmunkák zajlanak, már amennyire tudjuk ezt megoldani, bezárás nélkül, és úgy, hogy nagyon kevesen vagyunk. És ami még nagyon fontos, hogy két irányba működik ilyenkor a munka. Egyrészt átbeszéljük a már lezajlott eseményeket, annak a tanúságait, hogy a jövőre nézve miket kell
1: hasznos.
2: Majd figyelembe igen. vennünk, például a nyári táborokkal kapcsolatos dolgok ilyenek. Másrészt pedig már azért nagyon aktívan készülünk az őszre. A szeptembernek már csak a finom hangolása zajlik ilyenkor, tehát
1: igen.
2: azoknak a rendezvényeknek már azért készen kell, hogy legyenek. Gyakorlatilag már az őszi, októberi országos könyvtári napokra készülünk. Ilyenkor ennek is már összeállt a tervezete, és hát gyakorlatilag folyamatosan az év végéig már állítjuk össze a programjainkat.
1: Muszáj előre látni, persze.
2: Igen, abszolút. És hát közben zajlik a jelen, és tehát nem csak a múlttal és a jövővel foglalkozunk, hanem hogy mi minden van a jelenben. Ilyenkor egy kicsit azért aktívabb talán a gyermekkönyvtár részlegünk, mert ott még mindig vannak programok, ami például nem zajlik a felnőtt könyvtárban, tehát ott már nincsenek klubok vagy rendezvények.
1: Hát ilyenkor ott van egy kis szünet, igen.
2: De a gyermekkönyvtárunk az rendkívül aktív, például minden szerdán ugyanúgy várjuk a szülőket, gyerkőcöket, mesevár foglalkozásra délelőtt 10 órától, úgyhogy ez ugyanúgy működik. Akkor amit feltétlen szeretnék megemlíteni, hogy nem is tudom most már hanyadik éve, de szerintem legalább a harmadik vagy negyedik éve hirdetjük meg az állatbarát olvasó kihívást.
1: Nice.
2: Ez azért különleges, mert annak idején elnyertük az állatbarát könyvtár címet, ami azt jelenti, ezt az állatvédelmi oktatásért alapítvány aha. osztotta nekünk. Azt jelenti, hogy mi kiemelten foglalkozunk az állatvédelemmel, a felelős állattartással, illetve az állatokhoz kapcsolódó aha. szakirodalommal, nyilván gyerek, tehát nem annyira
1: persze,
2: tudományos jellegű, hanem gyermekismeret terjesztő könyvekkel. És ehhez kapcsolódik ez a kihívás programunk egyébként, ehhez a címhez. Egész évben, még akár most is lehet csatlakozni ehhez a kihíváshoz a gyerkőcöknek, egész évben minden hónapban tematikus ajánlással és ahhoz kapcsolódó könyves kínálattal várjuk a gyerekeket. Most az augusztusnak a témája a cicák,
1: igen.
2: tehát fókuszban vannak a cicák, és mindenféle szép és szakirodalmat kínálunk ilyenkor, és aki legalább 10 könyvet az év folyamán elolvas, és a kis pecsétgyűjtő albumába megkapja ezért a pecséteket, ő az év végén sorsoláson vesz részt, és ajándékokat osztogatunk, úgyhogy ez egy nagyon népszerű program, úgyhogy ezt tudom ajánlani, hogy még akár most is lehet hozzá kapcsolódni.
1: Ez a kihívás, ez tulajdonképpen behívás.
2: Igen. És szeretném még elmondani, hogy ilyenkor nyáron, ugye nyári nyitvatartás szerint vagyunk, működünk, de ez azt jelenti, hogy szombatonként nem vagyunk nyitva, de most a gyermekkönyvtárunk, ők minden hónapban, nyári hónapban azért egy-egy szombatot kijelölnek, amikor nyitva vannak, és most augusztus 8-án lesz nyitva a gyermekkönyvtárunk, méghozzá nem csak, hogy nyitva vagyunk, hanem egy társasjáték délelőtre is hívjuk azokat a családokat, szülőket, gyerkőcöket, fiatalokat, akik szeretnek társasozni. Ilyenkor kedves régió önkéntesünk, Vég Zoltán van a segítségünkre, és ő vezeti le ezeket a társas foglalkozásokat.
1: Nagyon jó.
2: Úgyhogy azért ott zajlik az élet a gyermekkönyvtárban, tematikus polcokkal várjuk az oda érkezőket, hiszen Csukás István emlékében van egész évben, úgyhogy bizony, van egy bizony. Csukás István tematikus polcunk, ahol lehet mesekönyveket válogatni. A Ludwig programunkban sajnos már nem lehet jelentkezni, azt kell mondanom, mert hogy tehát... olyan sokan jelentkeztek, hogy kénytelenek voltunk lezárni, de ez is egy tematikus polc, az állatbarát, ahogy említettem. És a felnőtt könyvtárunkban is van ilyenkor tematikus polc, méghozzá természetesen nyári olvasmányokkal készülünk, külön tematikus polcra, tehát ez azt jelenti, hogy külön válogatjuk az összes olyan könnyedebb nyári, akár szerelmi történet, akár egy kicsit mondjuk egy Agatha Christie gyilkosságos történet, ami nyaraláshoz köthető, vagy skandináv krimi, vagy bármi, ami egy picit a nyárhoz kapcsolódik, ezeket külön válogatva kínáljuk, és akkor ezzel megkönnyítjük a választás lehetőségét az olvasóink. Úgyhogy lehet hozzánk jönni, vinni könyveket, akár nyaralásra, tengerpartra, csak tessék visszahozni. Vigyázni, nehogy ott maradjon a gyönyörű kavicsos fövenyen.
1: Igen, hát mert valószínűleg se tudják olvasni, akik megtalálják. Jó esélye.
2: Hát ha külföldi, akkor lehet, hogy nem. Szóval, hogy ilyenkor ezzel próbálunk segíteni azért nyáron az olvasóknak, illetőleg folyóiratokat is kölcsönözhetnek. Most már csak a legfrissebb számot nem, tehát mondjuk egy havi lap esetén a júliusit most már lehet kölcsönözni, akár legyen az egy nőklapja, konyha, vagy bármilyen más témában.
1: Na, nagyon jó, hogy tényleg ilyen élénk élet folyik, és aztán majd én szerintem néhány hét múlva jó lenne újra találkoznunk, amikor már az ősz már belátható távolságon belül lesz. Most egyelőre nagyon messzinek tűnik itt a 40 fokokban, de lesz ősz egyébként, tehát a tervek szerint nem marad el, és természetesen állatok is indulnak majd. Majd nem csak ezek a úgymond megszokott könyvtári szolgáltatások, hanem majd azok a programok is, amikről érdemes lesz beszélni, hiszen, mint sokszor el szoktuk mondani, a könyvtár nem az a hely, ahol könyveket tárolnak, hanem ennél azért jóval több.
2: És nem, bizony, így van, és az első programunkat már most mondom, de hogyha lesz lehetőségem később jönni, akkor azt nagyon megköszönöm, és örülök neki, de most már a zöld napra készülünk. Nagyon ez évek óta hagyomány a könyvtárban, hogy egy úgynevezett zöld napot tart szeptember elején, most szeptember 11-én fogjuk tartani, de már 10-én készülünk hozzá kísérő előadással, úgyhogy lehet zöld napra fókuszálni ilyenkor. Mindenféle ruhaforgó van, tehát ruhacserebere, növénycserebere, zöld tematikájú, élő társas játék, szóval nagyon sok mindennel készülünk erre a napra már most is, de majd a részletekkel akkor ráérünk.
1: Így van, mindenképpen térjünk rá akkor vissza, mert azért ez nem egy mindennapos rendezvény. Hát most maradjunk ennyiben. Emlegetted itt ugye a nyári olvasmányokat, szerelmes regények is akár ebbe beletartozhatnak. Én találtam egy nagyon szép dalt, Peter Gabrielt gondolom ismered, és remélem, hogy szereted is.
2: Igen.
1: Neki van a The Book of Love, azaz a szerelem könyve című nagyon szép kis dala. Én azt javaslom, hogy hallgassuk most meg ezt, és ezzel köszönöm meg neked azt, hogy befáradtál ide a stúdióba, és várunk akkor néhány hét múlva ősz elején, akkor majd az akkori programokról kicsit részletesebben is szólunk, rendben?
2: Köszönöm szépen, és mi pedig várjuk szeretettel az olvasókat.
1: Kedves hallgatóink, a Ceglédi Városi Könyvtár intézményvezetője, Kapdebóladik Lívia volt a vendégem. És akkor most jöjjön a dal!

0: Ceglédi Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Hát bizony, kedves hallgatóink, lassacskán véget ér a péntek esti beszélgetős műsor. Hát ez kinek méreg, kinek nem. Hát nekünk méreg lesz mindenképpen, mert hogy Diaz Menta Méreg című 2026-os dalával búcsúzunk. Azért ne legyenek mérgesek, és maradjanak velünk itt a 92-tön, hiszen jönnek esti éjszakaink, műsoraink is, sok jó zenével és sok jó dumával, ahogy szoktam mondani. Szatmári Gábor búcsúzik, természetesen a hétvégén majd a válogató ismétlő műsorok során találkozhatunk hangban, úgy igaziból pedig majd hétfőre tervezem én is a találkozást. Remélem akkor is együtt lehetünk majd, és addig is velünk maradnak, és hallgatják a Cegléd Rádió műsorát. Még egyszer búcsúzom, további nagyon szép napot, estét, és nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, és érezzék nagyon jól magukat. Viszont hallásra!

0: beléd senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön. Én Vörös Nende vagyok, és önök a Cegléd rádiót hallgatják, azon belül is a Cegléd hangját, a műsort, amelyben én felteszek egy kérdést, vagy valamilyen témát választunk, és önök erre tudnak reagálni, akár SMS-ben, a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailen a kívánság@cegledradio.hu-n, vagy esetleg facebookozhatnak facebook.com/cegledradio. Egy új témánk van a mai napon is, és meglátjuk, mennyire lesz népszerű ez a téma. Én azt hiszem, hogy igen, mert azok az adások, mikor tudtunk egy kicsit ventilálni, mikor kibeszélhetünk akár névtelenül, akár névvel együtt olyan dolgokat, amik bennünk vannak, azok mindig népszerűek szoktak lenni, meglátjuk, ez milyen lesz. Milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén? Itt most lehet bármit írni, furcsa étkezési szokást, furcsa, nem tudom, bármit, amit munka közben csinál, vagy egyszerűen csak ahogy létezik, minden ilyesmi jöhet. Akár felfoghatjuk úgy is a kérdést, hogy ha zavarja valami a kollégájában, akkor most azt jól kibeszélheti. Tehát 0635-925-925-ös, és ma is készültem egy kis statisztikával. Nézzük, hogy mi zavaró leginkább egy kollégában. A kollégák leggyakoribb idegesítő szokásai közé tartozik a hangos beszéd, a pletykálkodás, a rendetlenség, a közös helyiségekben és a személyes higiénia hiánya. De ezeket is három fő kategóriára lehet osztani. Van az egyesünk, a hangos és zavaró viselkedés. Túl sokat fecseg, beszél. Az egyik leggyakoribb panasz, amikor egy kolléga folyamatosan beszél, akár telefonon, akár másokkal, megzavarva a csendet igénylő munkát. Hangos telefonálás. Különösen zavaró tud lenni, ha valaki személyes hívásokat bonyolít a közös térben, hangosan megbeszélve a magánéleti dolgait. Zenehallgatás, fülhallgató nélkül. Még ha jó is a zenei ízlése, a mások számára zavaró hangerő vagy a fülhallgató mellőzése konfliktus forrás lehet, illetve hangos evés és szagok. Bizonyos ételek erős szaga, például mikróban melegített hal, vagy a hangos rágcsálás szintén a bosszantó szokások közé tartozik. Második kategóriánk a munkahelyi etikett hiánya, például pletykálkodás. A munkahelyi pletykák nem csak idegesítőek tudnak lenni, de ronthatják a morált és a bizalmat is a csapatban. Rendetlenség a közös terekben, a konyha, a mosdó vagy a tárgyaló rendetlenül hagyása, tiszteletlenség a többi munkatársal szemben. Kölcsönvett eszközök vissza nem adása, a tollak, jegyzettömbök vagy egyéb irodai eszközök eltulajdonítása és vissza nem adása szintén bosszantó. Személyes higiénia hiánya, a kellemetlen testszag vagy a túlzottan erős parfüm használata mind olyan tényezők, melyek megnehezítik a mások közelében való munkát. És a harmadik kategóriánk a munkafolyamatokkal kapcsolatos szokások. Folytonos panaszkodás például. A panaszláda típusú kolléga, aki mindenről panaszkodik, lehúzhatja a csapat hangulatát és energiáját. Ilyenek még az időrabló szokások, például a gyakori hosszú cigiszünetek, miközben a feladatokkal nem halad, vagy a meetingek indokolatlan elhúzása. Illetve végül a túlbuzgóság. Az a kolléga, aki minden projektbe beleszól és indokolatlanul zaklat másokat határidők előtt vagy határidők miatt, szintén feszültséget kelthet. Nos, ez csak egy statisztika, lássuk, hogy a ceglédiekben milyen érzelmek vannak, mi az, ami idegesítő az önök számára a kollégáikban. Ez tehát a kérdésünk, milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén. 0635 92 92 5-ös. Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és nem más a mai kérdésünk, mint hogy milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén. Mindent le lehet írni, akár névvel, akár név nélkül. Most aztán ventilálhatunk, kipanaszkodhatja magát a kedves hallgató, hogyha van kedve, írja meg nekünk a 0635 92 95-re. Már is itt van Klári üzenete. Nem szokás, de a munkatársunknak egy rózsaszín, cicomás, netről rendelt klaviatúrája van, ráadásul hosszú körmei, rohadtul idegesítő hangja van, legszívesebben kidobnám az ablakon minden nap. Hát remélem csak a klaviatúrát, de minden esetre pontosan ilyenekre várunk, kedves hallgatók, ha bármi is egy kicsit zavaró, azt küldje el nekünk nyugodtan. Zoli írja nekünk, hogy volt kollégám minden reggel zabkását evett, de teljes kávéba rakott kevés zabot, nem mikrózta semmi, szóval úgy nézett ki, mintha zabkással levest enne. Hát igen, ez egy furcsa szokás, talán nem zavaró, nagyon szerette ezek szerint, bár teljes kávéba én még nem hallottam, lehet, hogy ki fogom próbálni, minden esetre érdekes kombónak tűnik, mondjuk, hogyha nagyon, mondjuk bármilyen gyümölcs a zabkását választana, az már a teljes kávéhoz szerintem nem menne, de ki tudja, ízlések és pofonok. Boti írja, hogy nálunk az egyik WC-ben úgy vannak a fülkék kialakítva, hogy nincs bennük elszívás. A közös előtérben van csak, ahol a mosdókagylók, szóval én ott szánt szándékkal nyitva hagyom az ajtót, mert nincs annál guztustalanabb, mikor be kell mennem a teljesen zárt fülkébe, ahol bent áll a tömény szag, és a pár perc alatt szinte érzem, hogy szívódik be a ruhámba és a bőrömbe, ki tudja milyen kolléga tömény illata, fogalmazzunk így. Kitárom az ajtót, ha végzek, így van esély az előtéri elszíváson keresztül eltűnni a szagnak pár percen belül. Egyébként jól teszed, talán erről mondjuk nem árt egyeztetni a kollégákkal, hogyha más is így csinálja, akkor nem fog bennmaradni az a kellemetlen szag, és lehet, hogy fejleszteni tudsz a munkai morálon is ezzel, hogyha mindenki oda tud erre figyelni. Nem tudom, minden esetre igen, értem a problémát, és igen, kellemetlen tud lenni, valamilyen megoldást biztos, hogy tudtok találni közösen. András azt írja, az első munkájában két furcsa is volt, az egyik víz nélkül mosott kezet, szóval csak beszappanozta a kezét és ment tovább a dolgára. A másik, nem tudom mennyire illik ide, de valami durva bél problémái lehettek a sásznak, sosem kérdeztem rá, de akárhányszor nagy dologra ment, és az felért neki egy kínzással. Konkrétan úgy trónolt, hogy a fájdalomtól verte a talpával a padlót, meg dörömbölt a csempén és üvöltött, mint a szó szerint ölték volna. Zengett az egész épület és folyosó, néha kifejezetten hátborzongató volt. Aztán a végzett, akkor leizzadva lihegbe tántorgott ki. Amúgy jól dolgozott, emberileg is tök normális volt, meg minden, szóval magával, a formával nem volt baj, meg mindig elnézést is kért az ajongásért. Hamar rászoktam, hogy amikor láttam megindulni, mindig picit feljebb tekertem a hangerőt a fejhallgatómon, hogy ne halljam. Fú, hát ez tényleg komoly, azért ennyire durvára talán nem számítottam. Minden esetre igen, ilyenekre gondolunk, amikor hát furcsa szokásnak ez tényleg nem mondható, de hát ez kellemetlen, és hát nem tudom, remélhetőleg fölkeresett valami orvost, vagy van erre valamilyen megoldás. Nem egyszerű a helyzet, igen. Azt hiszem, most nekem is szükségem van egy kis szünetre, menjünk el zenélni, aztán hamarosan folytatjuk, milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén.
1: Ceglét Rádió! Ceglét Rádió! 92.5.

0: Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a kérdésünk a következő. Milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyen? Ez lehet idegesítő szokás, és lehet bármilyen olyan, ami furcsának tart, úgyhogy írja meg nekünk nyugodtan, akár névvel, akár név nélkül. Lulu azt írta, hogy az én kolléganőm ugyan használ vizet a kézmosáshoz, de kb. Úgy néz ki nála, hogy egy pumpálásnyi szappan, plusz néha egy kis pumpálásnyi fertőtlenítő hozzá, 2 másodpercig vizet enged rá és kész. Semmi habosítás, dörzsölés vagy akármi, cserébe viszont legalább WC előtt is elvégzi ezt a műveletet. Egyébként igen, a Covid alatt szerintem meg kellett volna szoknunk, hogy igenis nagyon fontos jól és hatékonyan kezet mosni, az se baj, hogyha egy kicsit hosszabb idő, meg kell csinálni. Ettől még ugyanazt is érzem egy picit ebben az üzenetben, hogy ez picit szőrszál hasogató is, legalább 2-szer kezet mos, az is jobb, mint hogyha egyáltalán nem mosna. Most, hogy meddig tart, az már szerintem persze jobb lenne tovább, ezt én is adom, és így gondolom, de... most Lulu, az történt, hogy te kifigyelted, hogy a kolléganőt, hogy most kezdett, és aztán itt ezt bedobtad nekünk, ami nem baj, tehát félre ne értsük egymást. Nagyon köszönjük, hogy írtál, de legalább most kezdett, szóval ez is valami, úgyhogy ezt tudom hozzátenni, hogy hogyha lehet, persze, és van időnk, akkor mossunk hosszabban kezdett vécédés előtt és után is egészen nyugodtan, mert hogy a Covid óta tudjuk, hogy óvatosan kell ezt a kérdést kezelni. Lacka azt írja, hogy volt egy olyan kollégám, aki teljesen random fura hangokat adott ki, kb. Olyanokat, hogy gyáááá, vagy hát így értelmezem én, hogy na mindegy, így leírva nem tudom visszaadni, de amikor ülsz az ügyfélnél a kollégákkal, csendben dolgoztok, és akkor hirtelen hangosan meghallasz egy ilyet, hogy még a szomszédszobából is átkopognak, hogy mi történt, és naponta többször eljátszott a teljesen random. Egy másik volt kollégám, pedig nem volt a változó étrend híve, mert ő elmondta, hogy addig eszi ugyanazt a főtt ételt, amíg meg nem unja. Így történt, hogy 3 hónapig minden nap mézes, mustáros csirkét evett rizssel, majd utána váltott spagettire hónapokig. Igen, ez mind a kettő fura egy kicsit. Van olyan ismerősöm, aki tényleg ad ki random hangokat, meg is próbáltam megkérdezni, hogy ez miért történik, és azt mondja, hogy ez valami tikkelés nála, nem tudja pontosan ő se. Sokszor már észre sem veszi, hogy valami ilyesmi történik vele. Minden esetre ilyen van, kedves hallgatók, megtörténik, és ezt jobb megszokni, mert sokszor az sem, aki elköveti, sem tehet róla. A másikra azt tudom mondani, hogy a változó étrend, hát igen, ez nagyon durva, hogy akár hónapokig ugyanazt a kaját enni. Én nem tudom, biztos rosszul lennék. Én, hogyha 3 napig kell ennem valamit azért, mert sok készült belőle, és hát szeretem is meg minden, de már a 3., 4. napon már nem úgy csúszik az a dolog. Minden esetre, igen, ilyen üzenetekre gondoltunk, nagyon szépen köszönjük, sőt, elmondom azt is, hogy vannak további üzeneteink, nagyon sok üzenetünk jön, hogyha ön is küldene, akkor a 0635-925-925-re megteheti, és hogyha ilyen tempóban érkeznek az üzenetek, akkor ebből nem csak ez az egy, hanem egy következő adás is lesz. Hamarosan folytatjuk néhány zene múlva.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

Már megyünk is tovább a kollégák furcsa szokásaival. Kedves hallgatók, milyen érdekességei, furcsa szokásai, idegesítő dolgai vannak a kollégáiknak? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, 0635 925 925-ös, és már is itt van Miki üzenete. Idősebb IT-s kolléga az orrát törölgette egész nap. Nem volt fikuszos vagy ilyesmi, inkább olyan ideg alapon csinálta, amikor odafigyelt valamire. Viszont az orrszőre mindig a billentyűzet bal oldalán landolt és sosem seperte le, így kb. Fél év után egy csinos kis felület lett belőle, amit Max azt tüntetett el, ha valaki nagyot szellőztetett és levitte a húzat. Egyébként nem tudom, hogy a takarítás a ti cégeteknél hogy működik, de arra nálunk is figyelnek a takarítónők, hogy mondjuk a klaviatúrát ne nyomkodják össze véletlenül sem, ezért azt tényleg nem tisztítják annyira sűrűn. Úgyhogy hát igen, ez azért kellemetlen, igen, és az is, hogy vannak emberek, akik erre így egyáltalán nem figyelnek oda, vagy nem érdekli őket, és így élik tovább az életüket. Minden esetre köszönjük Marge, vagy Marge az aláírás, nem tudom, hogy ejti a kedves hölgy, minden esetre az üzenetét el tudom olvasni, nem tudom. Ez annak számít, de a kollégám, amikor beteg, ahelyett, hogy otthon maradna pár napot, behozza az összes gyógyszert kb. Amit otthon talál, és kirakja maga elé az asztalra, mint valami patikában, hogy mindenki lássa, hogy ő beteg. Emiatt a főnökség gyakran több munkát ad nekem, hogy ne terheljük már le szegény kollégát. Hát ez azért tényleg nagyon furcsa. Kipakolni egy egész gyógyszer flottát, és aztán emiatt más kapja a több munkát, de miért nem marad otthon? Tényleg. Na ez nekem érthetetlen, de igen, pontosan ilyen szokásokra vagyunk kíváncsi a kedves hallgatók, úgyhogy köszönjük. E aláírásra jött a következő elég hosszú üzenet e-mailen. Női kolléga, 12-kor megyünk ebédelni minden nap. Ő minden nap előadja, hogy milyen korán van, ő még nem éhes. Utána 10 percet szobrozik 5-6 ember a folyosón minden áldott nap, amíg az utolsó mélt megírja, kimegy pisilni, stb. Utána az ebédlőben már sorbanállás közben beleszürtyül a levesbe, kikér mindenfélét, ami nem standard menü, ebből egy kicsit, abból egy kicsit. Utána megpakol egy nagy lapos tányért a salátabárban, leül vele és elkezdi az egészet összetúrni, majd két oldalt kitolt könnyökkel magába tömni. Ha valaki a csapatból végez és ő meglát egy szimpatikus darabot a tányérján az illetőnek, akkor szó nélkül átnyúl és kiveszi. Amit meghagy, kaját, saláta, levesbetét, főétel maradék, azt összeönti egy leveses tányérba és iszkol bele, felfedi az irodába, beteszi a hűtőbe, majd pár nap után összeönti az egészet egy befőttes üvegbe és hazaviszi megenni. Ő volt az, aki a több hete lejárt szavatosságú kidobott kati csízemet kivette egy szó nélkül a szemetesből és visszatette a hűtőbe azzal, hogy majd ő megeszi. Azt hiszem, kedves hallgatók, hogy megint eljött a szünet ideje. Ez azért kiborító. Nekem is van olyan rokonom, aki szeret például dobozolni a családi rendezvényeken, de ezt megszoktuk így, és nincs ezzel semmi baj, de hogy egy hetes sajtot kivenni, több hete lejárt szavatosságú írja-e, és hát az igencsak durva, hogy mit csinál vele, nem tudom, de biztos, hogy nem eszi meg, vagy de hát remélem, hogy nem eszi meg. Jó, itt a szünet ideje, kedves hallgatók, olyannyira, hogy a következő órában folytatjuk a Ceglét hangját, mindenki tartson velünk, milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén, 0635 925 925.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása. Tar Béla emlékprogramot indítanak a Szarajevói Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges, úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a MOHU. Közleményük szerint a MOHU mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be.
1: Az időjárásról.
4: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: furcsa munkával kapcsolatos, evéssel kapcsolatos, bármivel kapcsolatos szokások, amik esetleg idegesítőek, esetleg nem, de a lényeg, hogy megírhatja nekünk akár névvel, akár név nélkül a 0635-92-925-re, a kívánság@ceglédradio.hu e-mail címre, vagy a Facebookon is írhatnak nekünk, és hát ugye az első óra elején átvettük azokat a pontokat, amik a legidegesítőbbek a kollégákkal kapcsolatban, legalábbis statisztika szerint, a hangos és zavaró viselkedés, a munkahelyi etikett hiánya és a munkafolyamatokkal kapcsolatos szokások, hangos beszéd, pletykálkodás, rendetlenség a közös helyeken, személyes higiénia hiánya, minden ilyesmit átvettünk, de most nézzük, hogy önök miket válaszoltak, már is menjünk tovább Zümi üzenetével. Volt egy középkorú kolléganőm, aki simán elaludt a megbeszélések közben, személyesen is, ügyfélnél is. A csavar a történetben az volt, hogy ha felszólították vagy kérdezték, rögtön tudott kompetensen válaszolni a témában félálomban. A szobatársam volt, szóval élőben láttam, hogy így tolja. Furcsa szokás, de irigyésre méltó. Hát nem tudom, én vagyok az, aki talán már meséltem ebben a műsorban is, hogy volt egyszer egy közös vizsgánk egyetemen, hát jó, szerdára tették, és kedd volt nálunk a bulinap, szerdára tették a vizsgát, és úgy zajlott a vizsga, hogy mindannyian bejutunk az osztályterembe, a tanár úr kérdezgetett mindenkitől, és aki tudta a választ jelentkezett, és akkor így jött össze a csoportnak egy egységes jegy, és hát sajnos az első sorban sikerült elaludnom, és a végén felébresztettek, hogy végeztünk a vizsgával, és mondom, hanyas lett. És mondja, hogy Nándi, gratulálok, már osztálytársam mondja, nyilván nem a tanár úr, Nándi, gratulálok, egy négyest sikerült aludnod. Úgyhogy igen, ez ment nekem is, bár megszólalni nyilván nem tudtam volna abban a helyzetben. Nem vagyok rá büszke, de ez így alakult, és most már az életem része. Jó kis sztori. Névtelen üzenettel megyünk tovább. Volt egy gyakornokom, aki majdnem minden nap nyomott ebéd után a gép előtt egy cirka 10 perces power nappet, itt most megállok egy pillanatra, aki tudja mi az, annak nem magyarázom el, de aki nem tudja, ez nagyjából úgy néz ki, hogy érdemes meginni egy kávét a nagyon gyors délutáni szundé előtt, és mire a kávé hatni kezd, addigra pont felébredünk, vagy fel kell ébrednünk, de frissen és kipihenten kelünk. Folytatom az üzenetet, letette a fejét az asztalra 10-15 perc múlva felkelt és nyomta tovább. Sose csináltam belőle gondot, az egyik legjobb dolgozó gyakornokom volt. Ő így oldotta meg, hogy legyen még energiája délutánig. Imádtam ezt a megoldást, by the way, csak én képtelen voltam ezt elsajátítani. Igen, hát van, aki hajlamos rá, valaki meg nem. Ez ilyen egyszerű, de a lényeg az, kedves hallgatók, hogy ez így működhet. No, milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén? Ez tehát a kérdésünk, és még ebben a teljes órában ezzel a kérdéssel foglalkozunk, sőt, hogyha sok üzenet jön, akkor még egy másik alkalommal is elővesszük, mert úgy néz ki, hogy népszerű ez a téma. Lássuk meg, néhány zene múlva folytatjuk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Szeretünk ventilálni, kedves hallgatók, ez a műsorunk tapasztalata, amikor problémákat, esetleg bennünk lévő feszültségeket ki lehet írni, ki lehet beszélni magunkból, akkor ezt szeretjük megtenni, és pontosan erre szolgál a mai műsor is, a Ceglit Hangja mai adás, amelyben az a kérdésünk, hogy milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyen. Itt most nyugodtan megírhatnak nekünk bármit, sőt, akár saját szokásaikat is megírhatják, hát ha valakinek ez furcsa, vagy önök gondolják azt, hogy furcsa, 0635 925 925-ös. Ritával megyünk tovább. Még mikor vezetékes telefonunk volt, minden reggel beérkezés után a kolléga felhívta a feleségét, és kedélyesen csevegtek 20-30 percet. A másik megengedte, hogy a hátam mögött lévő ablakot elsötétítsen, mikor tűzött a nap befelé, rá a monitorra, mert akkor ő nem látja az eget. Nem engedte, aha, ezt lemaradt ez az apróság, nem engedte, hogy besötétítsek, tehát te nem látod a monitort, ő nem látja az eget. Nála már csak az akkori főnököm volt gázabb, aki nem akart segíteni, hanem azt mondta, hogy rendezzük le egymás között. A kolléga 150 kilós, 2 méteres, és nálam 25 éve idősebb volt, én akkor 20 éves, 55 kilós nő. Egy harmadik úgy ette a szendvicsét, hogy már készítette a következőt közben, hogy ne legyen szünet a kettő között. Egyébként én is itt szoktam enni, mármint, hogy mondjuk mikor reggelizek, az egyik szendvicset megcsinálom, és a másik pedig készül a közben, amíg eszem az elsőt, mert általában kettő szendvicset szoktam enni reggelire, de ez most kevésbé fontos. Azt nem értettem, hogy rendezzétek le egymás között, tehát ő bunyózni akart, így oldotta meg a főnök. Nem akart segíteni, hanem azt mondta, hogy rendezzük le egymás között. Hát az kemény. Na, ilyet még nem hallottam. Megyünk tovább, Marci üzenetével. Volt egy kolléganőm, aki örömét lelte abban, hogy telehaigálta a WC-t papírral, lehúzás után nem a WC dugult el, hanem a későbbi szakasz. Ennek következményeként a padló lévő összefolyó jött fel minden. Egy idő után az egész klotyó úszott a koszban. Nyáron ez kifejezetten ideális volt. Rendszeresen körbeárt és kérdezgette mindenkit, hogy érzitek ezt a szagot? Ki csinálta már megint, mondogatta. Aztán egyszer valaki hallotta, hogy magában beszél, miközben dobálja a WC papírt be, hogy majd jól eldugol, és megint minden büdös lesz. Később szembesítve lett a tetteivel, és aztán sértődöttem be, amit aztán sértődöttem be is ismert. Aztán bosszúból WC papír gurigákat nedvesített be, és kézzel összegyúrva fura alakúra gyúrta, és az üdőkére helyezett néhányat. Egy másik helyen, ott nem a kolléga volt, hanem egyetemi évfolyamtársa klotyóban vécézés közben becézgette a végterméket, kicsimnek szólította és könyörgött neki, hogy jöjjön ki. Azt hiszem, hogy ez az a pont, kedves hallgatók, mikor megint szünetet kéne elrendelnem. Hú, ez nagyon durva. Itt komoly problémák lehettek mind a két helyszínen, és érdekes, hogy kettő ilyen, hogy mondjam, legalábbis furcsán viselkedő egyénnel hozott össze a sors, kedves Marci, nem irigyellek, ez mind a kettő nagyon durva sztori, és ráadásul itt az első hölgynél is kiderült, hogy direkt csinálta, ez nekem elképesztő, és utána tehát gyakorlatilag bevallotta, de még aztán is folytatta, akkor csinálta ezeket a gurigákat. Jó, hát fogom a fejem, ami viszont biztos, hogy hamarosan folytatjuk, néhány zene múlva jönnek további történetek önöktől, a 0635-925-925-re érkezett SMS-ekből, hogy milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkájukon.
1: Információ első kézből. Ceglit Rádió, a közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja, és folytatjuk a kollégákkal kapcsolatos adásunkat. Egy izgalmas téma, ahol lehet egy kicsit ventilálni, milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén. Ez a mai témánk, és hát úgy néz ki, hogy rengeteg üzenetünk jön, részint a 0635-925-925-ös SMS számra, részint pedig a kívánság@cegledradio.hu e-mail címre. Ezt csak azért mondtam el, hogy ön is küldhessen, hogyha esetleg szeretne. Menjünk is tovább, Lizi a következő. Kolléganőmnek mindig a legcukimukibb sztoriai voltak lázadó ötödikes kislányára, és mindig mondja, hogy Szofika ezt mondta meg, Szofika ment a halloweeni cukorkákat gyűjteni, olyan cuki volt régen is, ilyen volt már, stb. Aztán, mikor Szofika szembe jön veled anyukával a boltban, és Szofika 175 cm magas, 110 kg, akkor átértékeled a sztoriait, de még az életedet is. Hát ez nagyon jó megfogalmazás. Köszönjük szépen. Igen, de hát minden szülőnek a saját gyereke a legszebb, és ez így van jól szerintem. Menjünk tovább Brigi üzenetével, aki azt írja, volt két kiemelkedő. IT-ban dolgozok, és volt egy srác, akivel GE Healthcare-ben dolgoztam. Később kiderült paranoid skizofrén, és amikor periódusa volt, akkor minden whiteboardra felírta, hogy figyelnek minket. Fact, tényleg figyeltek, és tudtuk. Másik forma egy ilyen igazi ős Linux arc volt, aki nem volt hajlandó céges gépet használni, csak a saját headless Linux-át. Amúgy hatalmas koponya volt, de simán meló közben egy kicsit eldőlt oldalra, és nagyot pukizott, majd várta, mikor kezdi kifejteni a hatását, és elkezdett magában kuncogni. Hát ez nagyon durva. Én még a baráti körben is, mikor van egy iszogatós este, még én is rossz, ilyenkor is rosszul viselem, hogyha valamelyik haverom benyom egy ilyet. Nem tudom, ez nekem annyira alpári. Most bocsánat, ha ezt a szót használtam, és nem akarom a barátaimat sem megbántani, de én nem durrongatok oda a többiek orra alá. Sem otthon, sem máshol. Plusz egy, írja még Brigi, jelenlegi munkahelyemen egy turetes srác is van, aki kényszeresen azt üvölti, hogy pont, hát nem akarom elmondani a szót, de egy négybetűs igen csúnya szó. Nem zavar, csak nagyon fura. Hát igen, a turettel nem lehet mit csinálni, azok néha előjönnek, és hát ez van, el kell fogadni. Minden esetre ez is tanulságos történet volt. Menjünk tovább, egy névtelen üzenet küldő írja, hogy megterít a kis 10 óraihoz. Kenőmájas teabaj, épp mi van a porondon. Előkerül a szekrényből a kis mintás konyharúa, leteríti a billentyűzet elé, vágja is ketté a zsemlét, kiflit, majd jöhet a belevaló minden egyes nap. Konyha van az emeleten, 3 hűtővel, mikrókkal, kávéfőzővel, minden babám tökével és nem. Vagy hozna egy szakadt szendvicset, már elkészítve, de nem. Egy utolsó üzenet erre a blokkra, rendszeresen kárbonát rendel a kolléga, és az utolsó falatokat mindig a dobozban hagyja, kivinni luxus takarító 2-3 hetente, ha jár. Szóval az a picike utolsó falat ott rohad meg a meleg irodában hétvégén. Undorítan csámcsok veszik, miközben hangosan hallgat valami videót, állandóan orrot fúj, amivel nem lenne baj, jobb, mint a szívnál, de a kuka mellé dobálja a zsebkendőit, vagy ami még jobb, az asztalon hagyja a közös asztalunkon. Az asztal alatt halomszámra állnak az üres vizes palackok, és még sorolhatnám. Na ez igen, ez durva, és valószínűleg az én emberekkel beszélni sem lehet. És ha már beszéd, most abba hagyjuk egy kicsit a beszédet, és jönnek zenék, aztán pedig egy utolsó blokkra még visszatérünk.

0: Kedves hallgatók, közelítünk a mai Ceglét hangja végéhez. Ez nem azt jelenti, hogy a témát is skippeljük, mert annyira népszerűnek tűnik ez a téma a kollégákkal foglalkozó, hogy lesz majd folytatás. Ha valaki nem fér bele, ne aggódjon, nem a holnapi napon, de valamelyiken majd folytatjuk ezt az adást, és akkor mindenki sorra kerül, sőt, még új jelentkezők is írhatnak, ha addigra eszükbe jut valamilyen furcsa szokás. Tehát a kérdésünk, milyen furcsa szokásai vannak a kollégáiknak, vagy a kollégáknak a munkahelyén, és hát tulajdonképpen nem feltétlenül furcsa szokás kell írni, bármit megírhatnak. Bármit szívesen fogadunk, ami kollégákkal kapcsolatos, és mondjuk akár idegesítő, akár kicsit eltér az átlagostól. Volt egy kolléganőm, akinek mániája volt, hogy banánhéj nem lehet az irodában. Ha valaki ezt elfelejtette, megevette egy banánt, és utána kidobta az irodai kukába, akkor ez a kolléganő fogta, kivette a kukából, és kivitte a banánhéjat a konyhai kukába. De egyébként tényleg van valamennyi szaga, én ezt aláírom, de hát azért kivenni másnak a szemetét a kukából csak ezért, szóval nem tudom, nagyon fura. És ugyanilyen az olajos halnak az evése egyébként szerintem irodában, azzal is csak úgy csinyán kell. Következő üzenet, furcsa szokás nincs, csak idegesítő, kajálás közben csámcsogás, az erős paprikát akkor is megeszi, ha beledöglik, miközben szipog, orrát fújja, könnyezik a szeme, de azért eszi. Mindezt megelőzi a méz kiszedése a tejába, egy üvegpohár széléhez jól oda kell verni a kanalat, majd megkavarni a teát, hát ha széttörik a pohár. Ha még mindig egyben a pohár, biztos, ami biztos, levágja az asztalra, ha nem ideges, akkor is dobál mindent, csörög, csapkod, és ez csak egy étkezés. Az kimaradt, hogy egy 50 feletti nőről van szó, írja nekünk Laci. Hát ez is kemény, köszönjük szépen, és akkor a műsor végére nézzünk még egy utolsót, méghozzá legyen mondjuk ez. A kolléganőm olyan, hogy mindent hangosan kommentál, csapkod szentséggel, ezt nem hiszem el komolyan, jaj, nem már most komolyan, de miért? Ilyen nincs basszus. Az elején azt hittem, hogy el is akarja mondani, mi a baj, hát ha segíthetek, de nem. Na most egy irodában, ahol hárman dolgoztok össze-vissza, ez baromi zavaró. Plusz a meló miensége miatt fülest se tudok berakni, szerencsére csak heti kétszer van az irodában. Hát ez is kemény, igen, és tényleg nem vár segítséget, csak érezzük azt, hogy neki nagyon nagy baja van, ezt látványosan elő kell adnia, és hát meg is teszi, ahogy érzékelem. Köszönjük kedves hallgatók a remek és rengeteg üzeneteket. A műsor mindenképpen folytatódik, nem ma, hanem ez a téma folytatódik majd egy másik alkalommal, holnap pedig egy új témával, vagy egy réginek a folytatásával jövünk itt a Ceglét hangjában. Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása, 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tarz Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges, úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a MOHU. Közleményük szerint a MOHU mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös

0: Beat Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A mi

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása. Tar Béla emlékprogramot indítanak a Szarajevói Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges, úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a Mohu. Közleményük szerint a Mohu mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

ma ne a tévét nézd, a szónokon a kamera, de sztornó, korhatár karika, no, no, nincs galiba, pedig az pornó.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása. 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a régvárt eső a Duna víz gyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tarz Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges, úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a MOHU. Közleményük szerint a MOHU mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb.

Egéd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása. Tar Béla emlékprogramot indítanak a Szarajevói Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a régvárt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges, úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a MOHU. Közleményük szerint a MOHU mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezett

0: Mystery nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása. 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges, úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a Mohu. Közleményük szerint a Mohu mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.